0: 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fődunaágba másodpercenként 2 cm-t nyerve így. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem. A lángok a 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között akkor. Hétfőn a katasztrófavédelem most azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van és utómunkálatok zajlanak. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derül ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részletei dr. Balog Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa, a tanulmány koordinátora is.
1: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan 2-szer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk ki az egy évre vonatkozó összeget, ami közel 1800 euró lett, ami egy havi átlagbérnek felel meg. Fontos azt kiemelni, hogy ebben az, hogy esetleg a teljesítmény is alacsonyabb, illetve az egy év direkt egészségügyi költségek nincsenek benne. 54%-a a munkáltatónak kevés, vagy semmilyen tudással nem rendelkezik erről a betegségről. Tehát az, hogy edukáljuk a munkáltatókat, érzékenyítsük, és próbáljunk egy olyan támogató légkört létrehozni, ez szerintem nagyon fontos lenne a betegek számára.
0: A kutatók szerint a rugalmas munkavégzés és a menstruációs szabadság segíthetni az érintett nők munkába maradását. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti fa ága törik le, és olyan fajok is kiszáradnak, amelyek korábban jól bírták a városi klímát, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor főtájépítész. A főváros évente mintegy 2000 veszélyes fát tud eltávolítani, jelenleg 11000 fa van veszélyes közeli állapotban, és a romlási ütem alapján ez 2035-re 40000-re emelkedhet. A zöld felületek fenntartásához 15 milliárd forintra lenne szükség, ennek csak a fele áll rendelkezés. A parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntöző hálózattal, fejlesztések pedig csak uniós pályázatokból valósulhatnak meg. A BP Fatár applikáció egységes adatbázist ad a faállományról, de a teljes felmérés hagyományos módszerekkel 50 évig tartana. AI alapú rendszerek 26 nap alatt végeznének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, mondhatom, nem sértem meg vele, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm itt a műsorban, Bán Andrást, műkritikust. Örülök mindig a találkozásnak, mert mindig nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és mindig értékes.
2: És mindig a fotóról.
1: Kezdemény, hát igen, ami örök, mondhatom így?
2: Igen.
1: A pillanat is örök?
2: Így van.
1: Na de ahhoz önök is kellenek.
2: Hát igen, ez egy
1: hogy ezt átadják, kulcs. Megörökítsék.
2: Ez egy kulcskérdés a fotoművészet szempontjából, hogy vajon mit csinálnak a kritikusok, a kurátorok. Most egy nagykönyvről fogunk beszélni, de készül egy ugyanezen intézmény által gondozottan egy kicsi könyvem, amelyik hosszú-hosszú interjúkat tartalmaz idős fotósokkal. És ott jegyzi meg az egyikük, Féner Tamás, hogy a cseh fotótörténészek, akik egy-egy jeles cseh fotóművészt bevittek a világba, bevittek a múzeumok, galériák vérkeringésébe, mennyit tettek azért, hogy a cseh fotó tényleg világhírűvé vált az elmúlt 20-25 évben, és persze fájdalmasan hozzáteszi, hogy ez a magyar fotóval, a magyar fotóművészekkel nem nagyon történt meg. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, amiről most beszélni fogunk, részben ezt próbálja, azért mondom, hogy részben, mert sajnos csak magyar nyelvű, és azzal hát nem lehet belépni a világpiacra.
1: Nekem még egy picit az interjú kötethez, én imádom a magát, az interjú műfaját, mert abban is meg lehet őrizni bizonyos hát korszakokat, időszakokat, hangulatokat is egyébként. Mennyi lesz benne a... Kész van már? Vagy hol? Ja, az is megvan. Szóval milyen hangulat...
2: Épp nyomdába, adás pillanatába vagyunk.
1: Na, milyen hangulatúak a beszélgetések?
2: Annak a könyvnek van egy speciális fókusz, hogy így mondjam, miután csupa 70 év fölötti fotográfussal, illetve fotóval foglalkozó szakemberrel zajlik benne a beszélgetés. Ezek nagyon ráérős, lassú beszélgetések, hosszúak, terjedelmesek szándékosan. Óhatatlanul arra terelődött minden beszélgetés, hogy a kádárkorban hogyan lehetett fotóssá válni, hogyan lehetett fotóművésszé válni, hogyan lehetett megőrizni valakinek a fotóanyagát. Ez megint nem egyszerű, mert voltak intézmények, például az MTI, amelyik az összes negatívot a sajátjának tekintette, tekinti máig, és a fotoművész számára nem mindig lehet hozzáférni a saját anyagához. Vannak más intézmények, amelyek napi lapokról, heti lapokról beszélek, például a Nőklapja, amelyik úgy tudjuk mindent kidobott 90 után.
1: A Nőklapja?
2: Igen. És vannak jól megőrzött és működő archívumok, tehát ahol a közgyűjtemény időbe közbe tudott lépni és begyűjtött egy-egy archívumot, hát azok kutathatók.
1: Hú, őrület. Most hosszan lehetne erről beszélgetni, hogy ezeket miért csinálják.
2: Mert a van egy egyszerű válasz, és ezt ugye nagyon régóta vagyok én is a sajtóban, pontosan emlékszem, a 70-es években, 80-as években a fotó, a kópia, amit megkaptam közlésre, valamelyik lapnál, ahol dolgoztam, nem volt érték. Bekerült a labba, majd kidobtuk a szemétbe. Hiszen annyi volt belőle.
1: Oké, de közben meg tudjuk, hogy az élet írja a legkülönbözőbb forgatókönyveket, tehát jövünk, megyünk, mi van, ha valaki meghal a fotózott sorozatból, és az felértékelődik.
2: Így van, tudok erre is példát mondani, sajnos nem olyan rég halt meg egy kiváló fotográfusunk, Benkő Imre, aki mániákusan egész életében minden negatívját adatolva gyűjtötte, és ez mostanában fog remélhetőleg közgyűjteménybe kerülni. Egy teljes, egy hibátlan, egy teljesen kerek gyűjtemény, kutatható, publikálható, és lehet, hogy halála után válhat Benkő Imre igazán nemzetközileg ismerté, amit megérdemel.
1: No, hát sokfelé mehet ez a beszélgetés, mert rengeteg téma van mindig, és tényleg örülök, hogy újra találkoztunk. Kaptam egy könyvet is, de most nagyon kell vigyáznom arra, hogy ne vegyem kézbe, mert már vagy háromszor kézbe vettem, és ott ragad az ember, de most beszélgetünk, úgy nagyon szép könyv, gratulálok.
2: Egyébként. Amit kézbe adtam, ez most a Műcsarnokban szeptember 29-ig nyitva lévő fotószalon katalógusa, ami nagyon szorosan összefügg azzal a könyvvel, ami miatt a meghívást kaptam, amit nagyon igen. köszönök. Az alapkönyv, amiről most itt szó esik, ennek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 igen. alkotója, a kiadója, a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete és kiadója, akiknek nem ez az első közös vállalkozásuk, hasonlót már a film, illetve az irodalom területén is összeraktak, mind a kettő, az én megítélésem szerint, szakmai vitákkal kísért volt, de az én megítélésem szerint nagyon-nagyon sikeres vállalkozás volt, nagyjából el is kelt egyébként. A fotoművészeti nagykönyv, amin gondolkodtunk, hát ott bajba voltunk először is a műfajjal. Lehet-e valami módon lexikont összerakni a fotoművészetről. Nagyon problematikusnak tartottuk, és azt mondtuk, hogy inkább ne, hiszen az adatok ott vannak a neten, aki akarja, kibányásza. Amúgy is adatsorokat közölni ma már papíron kinyomtatva, hát az egy luxus. Ugyanakkor, ha át akarjuk tekinteni a fotoművészet helyzetét, nem is a történetét szót hangsúlyozom, a helyzetét, ahhoz kell valamilyen nagyon más megközelítés. És ez a megközelítés végül is az lett, hogy hosszú-hosszú gondolkodás után kiválasztottunk 300 fotográfust, hogy miért pont 300-at erre felelhetek, ha megkérdezi, és a 300 fotográfusról szülessen egy-egy értelmező esszé, mindenki kap egy, viszonylag nagy alakú a könyv, mindenki kap egy oldalpárt, ezen van két fotó, elképzelésünk szerint egy olyan fotó, amiről nagyon ismert, meg egy olyan fotó, amit mi a könyv szerkesztői szerettünk volna hangsúlyozni, vagy egy kontextusba beágyazni, és van egy esszé, összesen 120 írástudó embert kértünk meg, ki egy, ki több fotográfusról írt ilyen értelmező szövegeket. Tehát ezért vált a könyv szerkezete végül.
1: Megkérdezem, hogy miért 300? Érdekel.
2: Van rá egy nagyon egyszerű válasz, hogyha két kemény tábla közébe teszünk papírokat, mennyit bír el egy könyvnek kötészete.
1: Igen, okay.
2: 300 alkotó, az 600 lap, meg még az előszó, meg igen, még igen, az impresszum. Tehát ennyi fér el egy könyvbe. Lehetett volna 297, vagy 303.
1: Jogos, okay.
2: Szeretjük a kerek számokat.
1: Világos, okay.
2: Így lett 300.
1: Oké. Okay. Mi örülünk neki, az olvasók, mert minél én is ott, vagy abban hiszek, hogy nem tartom luxusnak a könyvet, én aki még külön szenvedélyem is a könyv, de legyen minél tartalmasabb, ha már az ember neki kezd olvasni és meg készíteni is.
2: Ez, én azt gondolom, olvasni is jó, bár hát majdnem 4 kiló nem az ágyba való olvasás.
1: Meg ezt a stondra se fogjuk vinni.
2: De nézegetni való ez a könyv. És ez a szerkesztési elve is. Tehát ezen megint sokat gondolkodtunk Kincses Károly szerkesztőtársammal, Fejér Gáborral, aki a képszerkesztő volt, kiváló fotóriporter. Sokat gondolkodtunk, hogy jó, kiválasztottunk 300 nevet, akkor most hogyan? ABC-be értelmetlen. Időrendbe, mi szerint időrendbe, igen. A születés, a művek, a fénykor, megint nem szerencsés. Tehát végül is egy olyan szerkezetet gondoltunk ki, hogy a 300 embernek a 600 fotóját kiterítettük egy
1: hatalmas
2: szobába egymás mellé, és hagytuk, hogy a képek beszéljenek. Amik összetartoznak, kerüljenek egymás közelébe. Tehát így kialakult nagyjából 16 fejezet, és mindegyik fejezet elmond egy kis történetet. Például azt, hogy hogyan fedezi föl magának a fotóművészet az emberi arcot, vagy a tájat, vagy a társadalmi problémákat. És akkor ezekben a kis fejezetekben nagyjából időrendben, de nem feltétlenül, tehát ott is hagytuk a képeket, megszólítsák egymást, egymás mögé soroltunk 10-15-20 fotográfust, és ezek a kis fejezetek a könyvön belül elmondanak újabb kisebb történeteket, amelyek egyenként is azt gondolom nagyon tanulságosak a fotoművészet szempontjából.
1: És hát képek tényleg beszéltek?
2: A képek tényleg beszéltek. Vannak téma szerint, életkor szerint összetartozó fotográfusok, akiknek a munkáit evidens lenne egymás mellé tenni, de azt mondták a képek, hogy feszengenek együtt, ne oda. Aha. És akkor megkerestük a helyüket.
1: És akkor hárman voltak ott a szobában, ahol kiterítették?
2: Igen, hogy ne. Magába a válogatásba, hogy ki legyen a 300, hiszen ezrekből lehetett választani. Igen. Ebbe egy szerkesztőbizottság segített, egy éven át beszélgettünk, érveltünk, végig gondoltunk szempontokat, tehát a választás ennek a 3+5 embernek a közös felelőssége vagy bűne.
1: Oké, de 300 ember nem kevés. Viszont ha ezrekből kell választani, akkor nem is sok, mert akkor az összes többi...
2: Voltak nehéz kérdések. Hol legyen a kezdőpont? Tehát mikortól kezdve beszélhetünk fotóművészetről? Nem ugyanakkortól, mióta a fotográfia jelen van az életünkbe, hiszen meg kellett fogalmazódjon egy szándék a fotósokba, hogy ez nem csak szavakba kellett megfogalmazódni, hanem képi kifejezésmódba, hogy ez más, ez tényleg művészet. És hol legyen a végpont? Tehát ki legyen az a legfiatalabb alkotó, akinél az

0: kívül hagyni, és aztán nem sokára utána következik Székely Aladár, ahol már egyértelmű, hogy fotoművészetről van szó. Tehát ha Adira gondolunk, ugye látunk egy arcot, na az Székely Aladár fotózta.
1: Értem,
0: és egy nagyon erős, nagyon szuggesztív tekintet fordul felénk ezeken a képeken.
1: Bocsánat, szavát ne feledje, mert itt dobálja a labdákat föl nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Mitől határeset az, hogy valaki művésze vagy sem?
0: Hát ez volt az egyik vitapont a szerkesztőbizottsággal. Végül is azt mondtuk, és ez a fotónál nagyon bonyolult, de azt mondtuk, kell a fotográfus oldaláról egy szándék, egy eltökéltség, hogy ő keresi a művészi kifejezés módját. A fotónál ez azért bonyolult, mert tudunk nagyon kiváló fotográfusokat, tudunk fontos életműveket, ahol a fotósba föl sem merült, hogy ő művész lenne, egyszerűen volt egy tehetsége, volt egy látásmódja. Ezek szoktak lenni a nagy felfedezések a fotótörténet során, ugye ennek a történetnek a kezdőpontja még az 1960-as években, amikor egy francia vidéki úriember, művészeti körökbe forgó úriember bevitte a saját családi fotóit egy múzeumba, és a múzeum fotóosztályának a vezetője azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ilyen fantasztikusat, ez Jacques-Henri Lartignak hívják ezt a fotográfust. Azóta a Lartig mondjuk így paradigma. Aha. Tehát az, hogy valaki úgy fotós, úgy fotoművész, hogy nem ezzel a szándékkal csinálta, ez jelen van, ez ott van a fotoművészetről való gondolkodás határán, de itt most ebbe a könyvbe azokat az eseteket kerestük, azt az ívet akartuk felrajzolni, hogy az az eltökéltség, hogy fotoművészet legyen ezzel ennek a nagyon-nagyon-nagyon hogy mondjam, sokféleképpen fogadott és sokszálú történetbe formálódott fotomédiumból. Ez a történet hogy rajzolódik ki, és ehhez választottuk ezt a 300 alkotót. Túl azon, hogy fontosak tehetségesek.
1: Világos, világos. Na most oké, ez meglett, ki lettek választva az alkotók, de aztán az is egy nehéz feladat volt, hogy a két fotót kiválasztani tőlük?
0: Hát erről a képszerkesztőt kellene kérdezni. Ő sokat kínlódott ezzel, együtt is sokat vitatkoztunk. Igen, nehéz, és itt jönnek a technikai nehézségek. Hol őrzik az anyagát? Milyen állapotba? Emlékszünk egy bizonyos képre, de megtaláljuk-e? Tehát ezek hosszú, néha közelharcba torkoló folyamatok, és hát az élő fotósoknál volt még egy nagy kérdés, azt a képet akarja-e meggyőzni őt, hogy vagy amit ő gondol, azt elfogadni. Tehát
1: ez nem volt egyszerű.
0: Nem volt
1: egyszerű. Tudom, itt a kurátorok gyakran mesélnek arról, hogy kortárs művészekkel nem olyan egyszerű a munka.
2: Ez a Slágerkult. A

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Bán Andrásnak még inkább örülök, műkritikusnak, aki, mert csoda dolgokról beszélgetünk, mert csoda dolgokat hoznak létre alkotótársaival, és hát amellett, hogy vannak kézzel fogható, kézbe vehető, tényleg exkluzív kiadású kötetek, vaskosak, de annál szebbek és tartalmasabbak, amellett kiállítás is van.
2: És a kettő összefügg most itt a mi esetünkben, tehát ez a könyv, ez, hát megnéztem az e-mailjeimet, 5 évvel ezelőttről van az első, amelyik már arról szól, aha, hogy ezt a könyvet meg kellene csinálni, tehát ez egy hosszú munka volt. Igen. De hát egy jó fél évvel ezelőtt a könyv lényegében kész volt, a grafikusnál volt, aztán nyomdába került, és ez alatt, a fél év alatt érkezett egy megkeresés a Műcsarnok részéről Kincses Károly kollégámhoz és hozzám, hogy idén a művészeti szalonok sorába idén következik újra a fotószalon, ez a 3. fotószalon, igen, hogy legyünk a kurátorai, és evidens volt, nem csak azért, mert ugyanaz az intézmény, tehát a Magyar Művészeti Akadémia áll mind a két vállalkozás mögött, tehát a könyv és a szalon mögött, hanem azért is, mert hogyha ennyi munkát fektettünk ebbe a könyvbe, érdekes lenne ezt a gondolatot folytatni. Ugye a könyv egy áttekintés az adott időszakról, az adott életművekről, a szalonnak viszont az a játékszabálya, hogy az elmúlt 5 év képeiből, igen, válogat. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesz önismétlés. Ez a nagy könyv, a 300 fotósról, a fotoművészről szóló könyv, és a szalon katalógusa között mindennél átfedés, hiszen a könyv alapján kértük föl a fotósokat, de egy kép sincs, ami ugyanaz lenne a két, aha, könyvbe. Mondjuk ez azért egyszerű, mert egy-egy fotós életműve általában hatalmas, tehát 100 000-es nagyságrendű, könnyű kiválasztani jó képeket régebbről, meg máról, de hát azért is, mert épp a szemünk előtt a fotoművészet hihetetlenül megváltozik, tehát lehet mondani, hogy ez a nagy könyvünk a kortárs a fotoművészet 300 alkotója, ez bizonyos értelemben egy lezárás. Uh-huh. Tehát azt mondja el, hogy milyen volt a fotoművészet, hogy ma milyen, meg milyen lesz. Erre viszont a szalon próbál rátekinteni.
1: Hány helyiségben látható?
2: Elég tágas ez a kiállítás, a Műcsarnoknak, ugye tudjuk, nagyok a termei, igen, ez 6 terem, ebből 4 terem nagyon logikusan következik egymás után. Megint a fotók hagyták, hogy rendezzék őket, tehát ugye föl szokták tenni a kérdést, hogy hát ezen a kiállításon 150 fotós állít ki, több mint 800 kép, hát biztosan nagyon nehéz volt rendezni. Nem, a képek beszélgettek egymással megint, uh-huh, és a 4 egymás utáni terembe adódott egy logika. Az első terembe nagyon közel vagyunk ahhoz a látott valósághoz, amit akár mindannyian lefotózhatnánk, uh-huh, persze nem tesszük, mert ehhez kell a fotográfus szeme. Az utolsó terem pedig hát a manipulált képek, amelyek alapvetően vagy a kamera, vagy utána a nagyítás, vagy a képernyő használata során ezek a látványelemek nagyon-nagyon átalakulnak. És ehhez tartozik még 2 ilyen szárnyterem. Az egyik, és ez a nagy könyvünkben is egy külön fejezetet alkot, azok a fotográfusok, akik azt gondolják, hogy a fotó lelkéhez, lényegéhez az eljárás nagyon mély ismerete hozzátartozik. Ugye ez ma nem így van. Uh-huh. Bármelyikünk csinál fotót, jó minőségű fotót a telefonjával.
1: Igen.
2: És nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk például, hogy akár a telefonunkba is a mesterséges intelligencia már belenyúl a képekbe, és azokat az apró változtatásokat megcsinálja, akár akarjuk, akár nem, hogy a kép tökéletes legyen. Na, van egy csomó fotográfus, aki azt gondolja, hogy a tökéletlenség, a kép lassú készítésének, a régi módszereknek, nagyon fontos esztétikai tapasztalata van, tehát van egy terem, a archaista fotográfusoknak szokás nevezni őket, ahol ilyen korábbi eljárással készült mai képeket látunk, és szembe vele van egy másik terem, amelyik azt mondja, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ez kifejezetten?
2: Ez viszont egy olyan kérdés, ami a nagykönyvünkben azért nem volt jelen, hiszen 2-3 éve, amikor eldöntöttük, hogy tehát meghúztuk a vonalakat, hogy is alakuljon a könyv, akkor a mesterséges intelligenciával való képek még tök bénák voltak.
1: Igen.
2: Na most ma már nem azok.
1: Igen.
2: És egy sor alapvető kérdés merül föl, például, hogy szerencsése, hogy ezeket fényképeknek nevezzük, hiszen nem fény hozza létre őket, eleve egy digitális állományból születnek, igen, és hogy az a digitális állomány honnan lett, hogyan manipulálódott. Tehát egy sor kérdés itt előttünk van, de minden esetre nem fényképek. Uh-huh. Talán nem ezt a szót kellene használni. Nyilván rajta ragad ezen is, hogy fénykép vagy fotó, miközben egészen másféle problémákat vet föl. Nyilvánvalóan meg lesz ennek is a művészeti vonatkozás, meg lesznek a művészeti vonatkozásai, még csak éppen jelzésszerűen látjuk, hogy milyenek. De ezek az előttünk lévő kérdések.
1: Jó, izgalmas. Az egész kiállítás az egyébként. No, megint hadd utaljak vissza egy korábbi mondatára, most már másodszor a mesélő képek, hogy mesélnek a képek. De ezek a képek mindnyájunknak, tehát mi, akik fogyasztói vagyunk, akár a könyvnek olvasói, akár a kiállításnak a látogatói, mást mesélhetnek? Tehát mást mesél önnek, aki műkritikus, és más szemmel nézi a képeket, és nekem is mást mesélhet?
2: Ugyanúgy, ahogy a régebbi képzőművészeti alkotásoknak sok lehetséges olvasata van. Gondoljon bele egy középkori templom falképébe. Bemegy egy egyszerű hívő lélek, nem a festészeti technikákat figyeli, hanem azt, hogy a mennybe kerülök-e, vagy a pokolra. Itt is, pláne a kiállításunk első termeibe, ahol a, hát, hogy mondjam, a valósághoz közelebbi képek vannak, a fotográfia nagyon alkalmas arra, hogy ablakként viselkedjen. Tehát rajta keresztül ránézzünk egy problémára. Tudom én, Kornis Péter fotói, hogy a Covid idején Erdélyben mi változott, vagy Begen Óra képei, hogy a sérült emberek hogyan tudnak színházat létrehozni. Tehát egy csomó ilyen konkrét dologra, és ott arcokat nézünk, helyzeteket nézünk, és talán első ránézésre nem is jut eszünk be a fotográfus szerepe. A későbbi termekbe, vagy a könyvünkbe, a későbbi oldalakon, ahol kifejezetten a fotográfus teremti meg azt a színpadot, ahol a kép létrejön, ott ez a reflexívebb viszony, ez már adódik, tehát ott már valószínű, hogy inkább a képet, a fotográfus teljesítményét nézzük. Uh-huh. Nyilván lesz, aki a látvány problémákra érzékenyebb, és nyilván lesz, aki talán egy kicsit iskolázottabb szemmel észrevesz olyan finom jelenségeket, ami a fotográfia lelkéből egy picit más tárulnak el.
1: Az is egy kérdés, hogy kell-e értőnek lennünk? Értő szemmel.
2: Azért kell, mert, és ez pontosan a mesterséges intelligencia terembe, vagy otthon a képernyő előtt derül ki, ha nem szerzünk egy kis jártasságot a képek értelmezésébe, akkor azok úgy vezetnek meg bennünket, ahogy akarnak.
1: Értem.
2: Uh-huh. Nem érzékeljük.
1: Tehát megvezethetők vagyunk.
2: Nem tudjuk, hogy hol a hitelesség, hol vannak azok a képi jegyek, amelyek persze ne értsük félre, ez a hitelesség nem azt jelenti, hogy azok a képek igazak, amelyik beállítás nélkül egyszerűen csak megnyomjuk a gombot. A fotoművészet mindig úgy jön létre, hogy a fotográfus már előtte elkészíti a fejébe a képet, és aztán megtalálja azt a helyzetet, amikor megnyomja a gombot. Tehát ez, hogy sétálunk az utcán, és hopp, milyen jó kép lesz, ez a fotók nagyon-nagyon pici részére igaz. A fotográfus tudatossága, a fotoművész tudatossága alapvetően jelen van. A hitelesség az, hát igen, pont ebben a mesterséges intelligencia teremben lehet ebbe elveszni, hogy mibe kapaszkodjunk meg, hogy egy képet elhiggyünk.
1: De önt, a szakértőt is meg lehet vezetni?
2: Hát bizonyos fokig biztosan.
1: Aha. Tehát itt tart az AI, vagy a mesterséges intelligencia, hogy...
2: Igen, hát erről a neten nagyon sokat lehet olvasni.
1: Oké, meg nem is ez a fő témánk most.
2: Hogy tesztelnek fiatalokat, hogy vajon érzékelik, hogy AI képe vagy sem. Én azt gondolom, hogy kell a szemnek egy iskolázottság, pont azért, hogy ne vesszünk el a világba.
1: Igen. Pont az interjú kapcsán, amit mondtad, hogy már nyomdában van vagy legalábbis elkészültek az interjúk.
2: Ami már egy harmadik könyv, amiről
1: akkor
2: most beszélünk.
1: Igen, nem baj az. Legalább lesz mit várni a hallgatóknak. Ott mit mondanak az interjú alanyok? Őket bántja, vagy bosszantja az AI?
2: Erről nem beszélgettünk.
1: Nem beszéltek, jó?
2: Okay. Azért nem beszélgettünk, mert ez az a korosztály, amelyiket már gyakorlatilag nem érint.
1: Jó, okay.
2: Tehát az ő pályájuk nem befejezett, nagyon sokan aktívak még. Egy példát mondok, Révész Tamással van az egyik beszélgetés, akinek éppen most van a műcsarnokban másik teremsorban életmű kiállítása. Tehát ő még egy alkotó fotográfus, ma is készít képeket, de ez már nem igazán az ő
1: világos
2: problémája.
1: Okay.
2: Ez a középgenerációé és a fiataloké, az idősebbeké az, hogy hogyan rakják össze az életművüket, és itt akkor visszaérjünk a beszélgetés elejére, hogy vajon egy-egy fotótörténész, kurátor, múzeumi szakember ezeket az életműveket, ezeket a nagyon fontos életműveket egybe tudja tartani, újra tudja értelmezni, meg tudja mutatni, hogy mi bennük a nagyszerű, mi bennük az eredeti, a lényeg.
1: Ennek az egésznek, amiről most beszélgettünk, a nevezzük missziónak, vagy küldetésnek, valahol biztos, hogy az is. A felelősségét átérzi a munka közben? Hát hiszen ez egy közvetítői szerep, számomra, amit ön és ön a munkatársaival együtt csinálnak, az egy hídépítés, a múltat kötik össze a jelennel, úgyhogy közben építik a jövőt. Hát ez a következő generációknak is egy nagyon komoly anyag.
2: Tulajdonképpen itt az elmúlt 40 évre érdemes gondolni, ami során a fotóval foglalkozó szakma, a szerkesztőségek, a múzeumok, az archívumok fokozatosan rájöttek a fotográfia esendőségére. Uh-huh. Ugye az analóg fotográfia nagyjából 2000 körül kifutott, és addig ugye nyomasztott minket, hogy milyen iszonyú tömegbe termelődik naponta. Nem szinte fulladoztunk tőle. Azóta az analóg képek száma csökken. Hagyatékokat kidobnak, családi fotóktól megszabadulnak, bedigitalizálnak, aztán a digitális állományok eltűnnek. Tehát a analóg, a régi képek, 2000 előtti képek száma csökken.
1: Igen.
2: Elindult egy nagyon összetett folyamat. Hogyan kell ezeket a képeket archiválni? Hogyan kell restaurálni? Hogyan kell, milyen körülmények között kell megőrizni? Hogyan tesszük közzé? Korábban számos könyvbe szerepelt illusztrációként fotográfia, és senkibe föl nem merült, hogy a fotós nevét odaírja. Ma már ez nem nagyon megy.
1: Igen.
2: Tehát ez az elmúlt 40 évnek, a fotótörténész szakmának a megszületése, megerősödése, és igen, a felelőssége, hogy ezek az archívumok megerősödjenek, hogy ezáltal a fotográfiák felértékelődése, a fotográfiába hordozott esztétikai érték és információ közreadása, ennek meglegyen a maga súlya.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, most is, mint mindig, sajnos jó társaságban repül az idő. Most már a végén vagyunk, de van mivel foglalkozni, tehát most van legalább 3 kiadvány, vagy lesz 3 kiadvány, ugye, amivel építhetjük mi is ezt a hidat tovább, akik a kezünkbe vesszük, de ahhoz jól látni a műcsarnokban is a kiállítás. Meddig nézhetjük meg pontosan?
2: A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg, az utolsó hetek, tehát amikor magához tér majd a város a hőkupolák után, remélhetőleg.
1: De hát jó idő van bennem, tehát érdemes most is.
2: Most is érdemes, de szeptemberben lesz egy csomó kísérő rendezvény, tárlatvezetések, ami érdemes a műcsarnok honlapján megtekinteni, okay. És a kiállítás katalógusa az ott a műcsarnokba vásárolható meg, ugye ez az egyik könyv, amiről beszéltünk, a másik ez a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, ez szerencsére országos terjesztésbe, uh-huh. Tehát ott van a nagy könyvesboltokba, és azt kell mondjam, hogy fogy.
1: Örülök neki.
2: Tehát nem 5 vagy 10 fogyott el eddig, szóval. Nem egy olcsó könyv, illetve hát ez tényleg egy súlyos vállalkozás, ahhoz képest ez a 17 ezer forintos ára, persze 17 ezer forint sok egy könyvér, de ha kézbe veszik, akkor már mindjárt.
1: Hát ez egy érték.
2: És a harmadik, ez a pici interjúkönyv, ami majd valamikor augusztusban jön ki, hát az sok a szakboltokban lesz, tehát az, én azt gondolom, hogy az egy szűkebb közönséget fog elérni.
1: De mindegyik fontos. Úgyhogy arra kérem a hallgatókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, de nézzék a műcsarnok weboldalát a pontos és fontos információkért. Bán Andrásnak nagyon köszönöm a bizalmát, a jelenlétét és a türelmét, és a hallgatókat arra kérem, hogy azt a rengeteg energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm.
1: Szép nyarat kívánok,
2: hogy
1: a hallgatóknak is, de mi azért itt leszünk minden nap, és Andrástól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

lehet, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kritikus napok jöhetnek a paksi atomerőműnél, akár hetekig is akadozhat a szemétszállítás Szolnokon. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben jó hírek érkeztek a Duna vízgyűjtő területéről. Passaunál néhány óra alatt 10 cm-rel emelkedett a folyó víz szintje, miután vasárnap és hétfőn is esett. A Német Meteorológiai Szolgálat 10 napos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet. Napokig vagy akár hetekig is ott maradhat a hulladék a szolnoki kukákban és azok környékén. Erre figyelmeztetett Györfi Mihály polgármester. A városvezető szerint a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT úgy döntött, hogy a Szolnokon és térségében összegyűjtött szemetet a két pói lerakó helyett Ceglédre kell szállítani. Györfi Mihály hétfői Facebook bejegyzésében azt írta, ez fennakadásokat okozhat a hulladékszállításban, ezért felszólította a MOHU-t a döntés visszavonására. Hozzátette, az NH a HS munkatársai igyekeznek mérsékelni a lakosságot érintő problémákat. A polgármester egyben azt kérte, hogy a kormány is avatkozzon be az ügy rendezése érdekében. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. 4 napos hosszú hétvége kezdődik augusztus 20-án, de az üzletek csak a nemzeti ünnepen tartanak zárva. A boltok péntektől ismét a megszokott rendszerint működnek, néhány kivétellel pedig csütörtökön sem marad teljesen vásárlási lehetőség nélkül az ország. Az ünnepi bolt zár a kiemelt turisztikai térségek üzleteire is vonatkozik, így a Balatonnál is zárva lesznek az üzletek. Ez alól kivételt képeznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a vasútállomásokon és reptereken működő boltok, az újságárus és virágboltok, a vendéglátó és szórakozóhelyek, valamint azok a kisboltok, ahol a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja időjárásunkat. Reggel, délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Délután 24-29 fok várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: hamarosan. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: nincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ajánló. Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az Utak és útkereszteződések harmadik része, a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az Utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, E. coli baktériumot mutattak ki a Kecskeméti fürdő 2 medencéjében. Megújultak a BKK automaták, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka, a vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt mondta, hogy emberfeletti munka zajlik Paksnál az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. E. coli baktériumot mutattak ki a Kecskeméti fürdő 2 gyógymedencéjében, egy harmadik medencében pedig egy másik fertőzéseket okozó baktérium jelenlétét jelezték a hatósági vízvizsgálatok, írja a BAON. A lap szerint a július 21-i mintavételnél a 2 gyógymedencében is a megengedett határérték fölötti értéket mértek, miközben ezeknél a baktériumoknál az előírt határérték 0. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője azt kifogásolta, hogy az érintett medencéket csak augusztus 7-én zárták le. A BAON megkereste a fürdőt és a Kecskeméti város vezetést, és válaszuk egyelőre nem érkezett meg. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradi városra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárnak. A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradi város projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Néplégetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után 10 évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Közben a belügyminisztérium egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában megerősítette, hogy az FTC a teljes 25 milliárd forintos támogatást felhasználta. A felhasználás részletei körül ugyanakkor továbbra is kérdések merültek fel. Több mint 10 év után teljesen megújult a BKK automatáinak hálózata, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak, tette közzé Facebook posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester által ismertetett adatok szerint a hálózat automatái az üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Karácsony Gergely arra is kitért, hogy egyre többen használják a Budapest Go-t és a Pay & Go-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40%-át adják. Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja időjárásunkat. Reggel, délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős marad, délután 24-29 fok várható.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szól pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Eloltották a Sói és Öskü közötti tüzet, olcsóbb lesz az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése, beszüntetnék a palack visszaváltást Terézvárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eloltották Veszprém vármegyében a Sói és Öskü közötti tüzet, amely múlt hét szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem. A lángokat 17 település hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Hétfőn a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van, és az utómunkálatok zajlanak. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros Szíj autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Beszüntetnék a palack visszaváltást Terézvárosban. Az egyik kereskedelmi csatorna riportja szerint esténként egyre több gyűjtögető járja főleg Budapest belső kerületeinek utcáit, és pakolja zsákokba a műanyag és fém italos palackokat. A gyűjtögetők a kukákból szedik ki a bedobált palackokat, és sokan ott hagyják a szemetet a járdára borítva. Soproni Tamás Terézváros polgármester azt mondta, rengeteg pénzt és időt szánnak a kerület tisztántartására. Mégis sokat romlott a lakók biztonságérzet az elmúlt időszakban. Ezért arra kéri a kormányt, hogy január 1-jéig függessze fel a palack visszaváltást, és addig a rendvédelmi szervekkel és a szociális szervezetekkel együttműködve próbáljanak megoldást találni a problémára. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbevezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdés, az északi strandon viszont a múlt héten feloldották a korlátozást. Véget ért a 2026-os Sziget Fesztivál, után megjelent a
0: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém, Sláger FM. A rendőrségnek így is bőven akadt tennivalója. A rendőrök a fesztivállal összefüggésben 29 embert elfogtak, 14 főt előállítottak, többek között kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, garázdaság és kifosztás gyanúja miatt. Olvasható a BRFK friss tájékoztatójában. A környéken a hajóforgalom mellett 1489 taxit is ellenőriztek, a közlekedési hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 183 esetben találtak szabálytalanságot. Kedden túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében, este északi

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, E. coli baktériumot mutattak ki a Kecskeméti fürdő két medencéjében. Megújultak a BKK automaták, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka a vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt mondta, hogy emberfeletti munka zajlik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. E. coli baktériumot mutattak ki a Kecskeméti fürdő két gyúgymedencéjében, egy harmadik medencében pedig egy másik, fertőzéseket okozó baktérium jelenlétét jelezték a hatósági vízvizsgálatok, írja a BAON. A lap szerint a július 21-i mintavételnél a két gyúgymedencében is a megengedett határérték fölötti értéket mértek, miközben ezeknél a baktériumoknál az előírt határérték nulla. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője azt kifogásolta, hogy az érintett medencéket csak augusztus 7-én zárták le. A BAON megkereste a fürdőt és a Kecskeméti város vezetést, és válaszuk egyelőre nem érkezett meg. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradi városra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárnak. A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradi város projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Néplégetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után 10 évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Közben a belügyminisztérium egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában megerősítette, hogy az FTC a teljes 25 milliárd forintos támogatást felhasználta. A felhasználás részletei körül ugyanakkor továbbra is kérdések merültek fel. Több mint 10 év után teljesen megújult a BKK automatáinak hálózata, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak, tette közzé Facebook posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester által ismertetett adatok szerint a hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Karácsony Gergely arra is kitért, hogy egyre többen használják a Budapest Go-t és a Pay & Go-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40%-át adják. Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja időjárásunkat. Reggel, délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős marad, délután 24-29 fok várható.
2: Köszönjük szépen a híreket! Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye elkezdődtek az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei. Emiatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Buda felé lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Műegyetem rakpartot pedig a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között találjuk lezárva. Mindez érinti a közösségi közlekedést, ezért a 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz pedig nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, ez sűrűbben jár. Figyeljenek nagyon erre a változásra is, arra is, hogy szakaszos és időszakos sávlezárás van napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak, illetve az 5. kerületben az Erzsébet téren a forgalom egy sávon váltakozva halad a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
0: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt! Üdvözlet mindenkinek, indul már is a sláger reggelén. Kiskata vagyok, és indítjuk az órát. Kelly Rowland és David Guetta dalával jön a When Love Takes Over. Örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást, és várom a jelentkezéseket a hablatjátékra.

0: reggelt!
1: Jó reggelt és pazar ébredést kívánok önöknek! Ez volt Olivia Dean-dalal, So Easy to Fall in Love. Én pedig Kiskata vagyok, és önök a Sláger reggelt hallgatják, így pontban 6:45-kor. Amíg önök álmosan kavargatják a reggeli kávéjukat, mi beszélgetünk egy kicsit az ígéretekről. Porden Petrával, Somogyi Zalival és Cilával.
2: Kérdeztük, azóta többen meg is írták, hogy ki mennyire szavatartó, ti mennyire, és közben Mautner Zsófit is üdvözöljük, mert most már stúdióban is csatlakozik hozzánk. Jó reggelt! Ti mennyire tartjátok be az ígéreteteket, hogyha tesztek valakinek?
3: Én általában, tudod, elkerülve mindenféle kellemetlen vitát, meg gyere már mindenkinek mondom, persze, megyek, mikor, ott.
0: Az elmúlt 5 év alatt, tudod, hány vendégnek mondta, hogy meghívták rendezvényekre, persze, ott leszek, és elhiszik, hogy ott lesz, tudom.
3: De figyelj, de kérdezzétek el, hogy ebben az a durva, tudod, hogy amikor én ezt kijelentem, tehát mondjuk ma, június 5-én kijelentem, hogy figyelj, lesz egy rendezvényünk, nem tudom, július 12-én jössz. Persze! És 11-én
0: hogy mondjuk le? Vagy itthon se vagy részt, vagy mert már rég elutaztál.
3: Vagy itthon se vagyok, vagy aznap 12-én tudod, ülök a kanapén este délután 5-kor, mondom, hát én innen föl nem állom.
2: Szeretném leszögezni ezen a ponton, hogy a szakértők szerint alapvetően kétféle ígéret létezik. Az egyik az az, amit ott és akkor, abban a bizonyos pillanatban, a helyzetben egyébként komolyan gondolsz, csak mondjuk nem veszed figyelembe a realitásokat sem. A másik ígéret, amit valójában nem veszel komolyan abban a pillanatban sem, hanem egyszerűen csak szeretnél aranyos, kedves, diplomatikus lenni, örömet szerezni a másiknak, és így tovább.
0: Akkor a Csabi az A.
4: De egyébként szerintem meg vagy ez pont olyan, hogy valószínűleg másokat kell megkérdezni, hogy mennyire vagyunk szavahihetőek, tudod, tehát minden, magáról nyilván mindenki azt mondja, persze, abszolút ígéretet.
3: De nem, Zsófi, szavahihető, tehát aminek...
4: Vagy nem ígéreteket.
3: De aminek tétje van, meg ami komoly, azt én betartom. Igen. Tehát, hogy azt mondom neked, hogy figyelj, menjünk el, mert lebeszéltem XY egy meetinget, hogy mi ott le... Az betartom. Tehát, hogy olyan nincs, hogy oda nem... Hát, éppen nem felejtem el, de hogy...
4: Azt mondja, te, ez itt van 11-kor. Hát az nekem nem lesz jó.
3: Hát, vagy például két volt on rocks után elkezdek elkezdek csetelni, most pont a héten volt egy ilyen, és akkor az volt, hogy jó, akkor holnap 3 nem tudom én, Kempinski, jó, holnap 3 Kempinski, és szerencsére ezt megtanultam használni a telefonomnak a naptárát, mert ezt sokáig nem tudtam, te még mindig
0: én analóg vagyok.
3: És így tudod, így 11-kor kidobja, 3-kor
2: Azaz, igen. Kivel van nekem meetingem?
3: Szó nincs róla, kiderült, visszanézem a beszélőt, Jézusom, holnap 3 puszi, tettük le. Szóval, ugye, de ezeknek tétje van, de azt tudod, hogy a meghívnak a premier előtti vetítésre, és én azt mondom, hogy megyek, és aztán azt mondom, te Jézus.
0: Oda is mondod, vagy nem? Vagy csak eltűnsz?
3: Fölszívódom.
4: Igen, ezt én engem. Nem, egyébként velem nagyon tudni, velem nem szokott, de azért én is ugye azt figyelem, amikor ez meg az történik, és mondom, ez most van.
0: És abból már tudod, hogy mi lesz a vége.
4: De egyébként nem, szerintem különbséget kell tenni, tudod, az ilyen apróságok. Igen. Jó, mondjuk, mit tudom én, nem, nyilván egy, hogyha elköteleződik az ember egy meetingre, akkor az nem az, de hogy az apróságok meg az igazán fontos dolgok között nagyon nagy különbség van.
2: Hát, mint ahogy különbség van a valódi ígéret között, amikor azt mondta, hogy ígérem, persze, ez lesz valami korábban, az, jó, igyekszem majd ott lenni, az még nem egy ígéret feltétlenül. Zsófi szerintem szavatartó. Petra, te például mennyire teszel könnyen ígéretet?
0: Nem teszek könnyen. Én csak azt ígérem meg, amit tudok is tartani.
3: Tehát, hogyha te azt mondod, hogy figyelj, Cilla, akkor ott leszek a könyvben.
0: Akkor összetörik a kezem, lábam, akkor is ott leszek, akkor, igen.
3: Aha,
0: igen.
3: Jó,
0: igen.
2: És mi a helyzet például a házasság során tett ígérettel, ami ugye kijelented, és közben, és tudjuk, hogy a mai világban hány házasság végződik válaszol.
0: Hát, de az első, ott abban a pillanatban ott gondolod, ugye? Igen, hát aha. Én is úgy gondoltam, amikor igent mondtam, de hát ezt nem persze. Tudhatjuk, hogy az élet
3: persze. Persze. Hát én valójában, én násznép szeretek lenni, és akkor szeretek itt szugdolózni.
0: Hanyadik.
3: Igen. 5 év múlva válaszkod, ugyanért?
0: De amúgy tényleg csináltál ilyeneket?
3: Persze, és bejött. És így szugdosom. Milyen édesek együtt, jövünk a válaszkod. Mert hogy így általában tényleg az, amit szerintem 10 házasságból hét felbomlik, hát, tehát hogy így általában nem,
0: nem jó az arány, ez igaz.
3: Igen. Tehát, hogy nem az
2: ezért szokott. Nem kötök házas.
0: Mert nem tudnád azt megígérni, hogy
2: olyan jó, házasság közében nem voltunk, de olyan volt, hogy udvaroltam, és tudod, így mindig mondta, hogy de hogy ő úgy képzel, hogy az élete végé, és nagyon szeretné, és ugye te
0: ki
2: is.
0: Mond ilyet?
2: És akkor tudod, én erre nem tudom. És figyelj, volt, amikor nem tudom hány gyerek kérdezte, akkor mondtam neki, hogy figyelj, én nem teszek olyan ígéretet, amit nem biztos, hogy be tudom tartani. Hát nyilván szóval, de mondtam, hogy én ezt nem tudom most még megígérni 20 éves fejjel, hogy életem végéig. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy nem kértem meg a kezét. Tehát nyilván.
3: De a másik része, tudod, az, amikor, tehát nekem nem, én nem voltam olyan nagyon jó ilyen hosszú kapcsolatokban, tehát 3-4, mit max 5 év, de inkább 3. És ugye emlékszem, hogy már második évben így ránéztem reggel, még aludt. No, Jézusom, hány évig kell még néznem itt magam? Nem, bocs, volt egy 10 éves kapcsolatom, no. Jó? Egy 10 éves. De hogy mindig oda néztem, atya világ, ez ilyen romosan kezdődött. Hát ez borzalom. Szóval, hogy... és volt olyan párom, akit most megláttam, és mondom, te jó Isten, milyen csúnya. Hát, ha együtt öregettünk volna meg, akkor lehet, hogy hozzászokom.
0: Van olyan, akire ránézem most, és ugye az igen.
3: Nem, de. Egyébként a legtöbb, kérdezzétek, jó, nem a párom volt, de például modellem volt, és most tegnap összefutottunk itt a Gurmé Fesztiválon, és tudod, így ránéztem, és tudod, már nem az a 20 éves, hanem hát, olyan érett, ilyen közel 40-esre, és néztem, mondom, hát de egyre szebb vagy. Tehát, hogy ugye, van, akinek ilyen nagyon jó áll, tesz, igen. Tudod, a kor egy férfinak, igen. Ugye, hát az Olit is nézik.
4: Egyre jobb. Ahhoz képest, ami még várja ebből, hogy
0: milyen kis csikó volt.
3: Igen, most nézzem, micsoda egy érett valaki. Nehezen.
1: Ugye mindenki ismeri a régi mondást, ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, de hát vannak olyan ígéretek, amiket olyan apróságnak tartunk, hogy nem is gondoljuk komolyan. Érdemes ilyenkor belegondolni abba, hogy érez a másik, akinek az ígéretet tettük. Na, én szentül ígérem önöknek, hogy ma is lesz hablatjáték, erre már lehet jelentkezni. Aki hallotta a tegnapi próbálkozót, az egy picit előnyben van, nem lehetetlen megfejteni a mostani feladványt sem, ráadásul fantasztikus ajándékaink vannak. Bagosi Brothers Company koncert belépő, mellé pedig belépő az Amadeus Live filmkoncertre, úgyhogy megéri küzdeni ezekért az ajándékokért. Várom hát a jelentkezést SMS-ben 06 30 30 30 95 8. Most pedig megyünk tovább Dua Lipa dalával. So don't start now.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk mára a meteorológusok. Hát egyelőre hűvös még az idő odakint, viszont az már most látszik, hogy szép napsütésben lesz rész.

0: beszélgetünk, 17 fokot mutat a hőmérőnk, délutánra pedig 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok. Délután 1 óra, 2 óra környékén elkezd felhősödni az ég, és még szemerkélő esőre is lehet számítani, és élénk lesz a légmozgás is, úgyhogy a mai nap a korábbiakhoz képest kimondottan hűvösnek ígérkezik. Még az is lehet, hogy használt vesztük egy vékonyabb kardigánnak, így a kora reggeli órákban egészen biztosan, és azért a biztonság kedvéért egy esernyőt is vegyenek magukhoz. Szétnézünk az utakon, lássuk, mire kell készülnie az útrakelőknek. Ma félpályás az útzár, a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésében, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Könyves Kálmán körúton pedig tart a villamospálya karbantartása, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben pedig a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezertek a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Itt a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, és a Tahi utcát is lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. És figyeljenek arra is, hogy a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban pedig sávlezárás van elektromos közmű javítása miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 10 perccel járunk fél hét után. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok önöknek. A kávékavargatás meg a reggeli fogmosás mellé ajánlom figyelmükben a hablaty játékunkat. Ugye Cilla énekel nekünk valamit, nekünk pedig ki kell találni, hogy vajon mit. Lehet jelentkezni a játékra akár SMS-ben 0630303095, de akár mobil applikációnkon keresztül is, és hát egy jó válaszért csodás ajándékokat lehet bezsebelni. Összesen 4 koncertjegyet tudok adni a hosszú hétvégére, 2 a Bagosi Brothers Company koncertjére is, 2 az Amadeus Live filmkoncertre. No, hajrá, hajrá! Mi pedig, ha már benne járunk a nyár utolsó 2 hetében, nyaralunk egy kicsit, hiszen a nyár mégiscsak az utazás, a lazítás időszaka, és hát, hogyha valaki még nem jutott el idén nyáron messzi tájakra, vagy éppen volt nyaralni, de hiányzik neki az élmény, hát azt várja Korea. És a legjobb, hogy ezúttal nem kell repülőre szállnunk, elég csak Kőbányára ellátogatnunk, hiszen a Körösi Kulturális Központban ma Korea sokszínű kulturális örökségéből kaphatunk ízelítőt. A Taste of Korea rendezvényen a hagyományos és modern koreai kultúra különböző területeiben nyerhetünk betekintést, előadások, interaktív programok, játékok, sőt, kézműves foglalkozások segítségével. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz azokat az értékeket és hagyományokat, amelyek az ország kultúráját generációk óta formálják. Mindez tehát Kőbányán, a Körösi Kulturális Központban. Itt a Sláger FM-en pedig nem csak az autósok figyelmébe ajánlom a következő dal, de nekik különösen fontos a visszapillantó. Jön Molnár Tamás és Majka dala.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Freddie Mercury énekelt, ez volt az I Was Born to Love You, és kevesen tudják a zenészről, hogy annak idején tervező grafikusnak tanult, úgyhogy a Queen ikonikus logóját ő maga tervezte. Hogyha pedig még ennél is többet szeretnének megtudni a legendás énekesről, akkor érdemes ellátogatni a Magyar Zeneházába, ahol még jövő év február végéig látható a Freddie című kiállítás. Egyébként 7 perccel járunk, pontosan 7 óra előtt, és hamarosan jönnek a friss információk, de még a hírek előtt hadd köszöntsem az Ilonákat. Augusztus 18-án ugyanis ők ünneplik a névnapjukat, és hát a születésnaposokról se feledkezzünk el. Ezen a napon született Roman Polanski, Robert Redford, Bagdi Emőke és Patrick Swayze is, nem beszélve Cvetkó Sándorról, vagy éppen Nagy Sándorról. Valamennyiüknek sok boldogságot kívánunk, hogyha szeretnék őket köszönteni, megtehetik ezt akár rajtunk keresztül is, 0630 30 30 95 8, de ide várom a közlekedési információkat, és persze a hablatyra jelentkező üzeneteket is. Az óra zárásaként pedig már is ad nekünk egy kis lendületet a Maroon 5 Christina Aguilera-val közösen készített Moves Like Jagger című dalukján.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Vandálok tették tönkre a Gizella királyné kilátónál lévő tölgyfa garnitúrát. Korábban indult a szüret Szekszárdon. Új emlékművet avattak Veszprémben, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vandálok tépték fel a helyéről az alig néhány hónappal korábban kihelyezett tölgyfa garnitúrát a Veszprémi állatkert szomszédságában fekvő Gulyadombi parkerdő Gizella királyné kilátójánál, számolt be róla a Veol. Összetörték a rögzítésére szolgáló betonelemeket, majd azok darabjaival az asztalt, a padokat és a tájékoztató táblát is megdobálták. Összesen 250 ezer forintos kárt hagytak maguk után. Harhai László, a Verga ZRT erdőőrzési, fenntarthatósági és vagyonvédelmi osztályvezetője a lapnak elmondta, megtették a rendőrségi feljelentést, az ügyben folyamatban van a nyomozás. A helyreállítást is megkezdték, az összetört tájékoztató tábla új betétjét már megrendelték, annak gyártása folyamatban van és a megrongált tölgyfa garnitúra javítását is elindították. A nyári szezonban a Balaton továbbra is népszerű úti cél a turisták körében, azonban a vendégek szokásaiban és a forgalom alakulásában is több változás figyelhető meg. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a szállodák júniusi forgalma kissé elmaradt az előző év azonos időszakától. Júliusban a forgalom összességében stagnált, míg a nagyobb arányban külföldi vendégkörre támaszkodó szállodák esetében kisebb visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A nyári szezon egészének megítélésével célszerű megvárni az augusztus végét, hiszen a Balatonnál továbbra is meghatározó a last minute foglalások aránya. Augusztusra a korábbi hónapoknál valamivel kedvezőbbek a várakozások. A Balaton továbbra is elsősorban a belföldi vendégek egyik legfontosabb úti célja a nyári időszakban. A szállodai vendégéjszakák nagyjából kétharmadát magyar vendégek adják. A szokatlanul meleg és száraz idő miatt a szekszárdi borvidéken a megszokottnál korábban indul el a szüret. A szekszárdi szüret során már kisebb bogyókról, kényszerérésről és vízhiánnyal küzdő fiatal ültetvényekről számolnak be. Ugyanakkor a szakemberek szerint még korai lenne leírni az idei évjáratot. A Teol beszámolója szerint augusztus közepére a borvidék jelentős részén megkezdődött a betakarítás, miközben a tartós hőség és a csapadékhiány egyre látványosabban befolyásolja a szőlő állapotát. A korai fajták egyelőre biztatóbb képet mutatnak, de a szárazság hatása napról napra erősödhet. A Jutasi úti Honvéd szálló előtti kis parkban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a Magyar Veterán Repülők Szövetsége együttműködése eredményeként emlékhelyet avattak augusztus 14-én. Hosszú évek után elsősorban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének kitartó munkája eredményeként a 8-as számú főút mellett átadtak egy Mi-24-es harci helikoptert. Az elkészült emlékmű arra emlékezteti az erre járót, hogy egykoron volt egy olyan repülőtér, ahonnan számos hadműveleti kiképzési és nem kevés nemzetgazdasági repülési feladatot hajtottak végre, védték a hont. Több mint 6 év után lépett pályára a megyei labdarúgó bajnokságban a Balatonfüredi FC, amely idén búcsúzott az MB3-tól. A BFC Zircen szerepelt az első fordulóban és magabiztosan nyert. Bár a hazaiak az első félidőben egyenlítettek és a szünet után kétszer is betaláltak, összességében könnyedén gyűjtötte be a pontokat a Füred, amelyben ketten is dupláztak és eredményes volt a tópartiak 44 éves brazil játékosa Alex de Paula is. 6 gólig jutott az Urkút SK is, amely az újonc Badacs Tomait fektette két várra. A Sümeg otthon a Tihany ellen gyűjtötte be a pontokat, a vendégek 9 emberrel fejezték be a találkozót. A várpalotai BSK hajrá találatokkal győzött Ugodon a 91. és a 94. percben is mattolta ellenfelét a vendéggárda.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, kezd élénkülni a forgalom, ráadásul nehezíti ma is az autósok dolgát, hogy az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt például a budai alsórakpartot lezárták a Margit híd és a Petőfi híd között, de a másik oldalon a pesti alsórakpartot is lezárták a Margit híd és az Erzsébet híd között, úgyhogy ezt az utcagaszt most kerüljük el, ugye tegnap is nagy volt a torlódás a környező utakon. A Margit hídon Buda felé a külső sávot zárták le és a híd járdáit is, a műegy Egyetem rakpartot pedig a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között találjuk lezárva. Figyeljünk arra is, hogy félpályás az útzár a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben. Itt új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben pedig a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt a belső két sávot zárták le a villamos pálya karbantartása miatt. Újpesten pedig a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkület van, mert javítják a csatornát, vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Indul egy újabb óra itt a Sláger FM-en, 5 perccel járunk 7 óra után, én Kiskata vagyok, és remek dalokkal igyekszem feldobni ezt az órát is. Beindítjuk a napot már is az Army of Lovers Crucified című dalával, előtte azonban egy kis country hangulat, Sábozétól jön az A Bar Song. Jó rádiózást! Sláger!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Kovalszky meg a Vega dala után, ez volt a Viharban Szivárvány, így a 7:45-kor, és hát a reggeli készülődés mellett Pordán Petra, Somogyi Zoli és Kajdi Csaba Cilla beszélget a késésekről, mégpedig azokról a késésekről, amikor valaki akaratunkon kívül hátráltat bennünket.
1: Jó reggelt kívánunk! Ugye előfordul olyasmi, hogy egy kollega elkésik, és emiatt mondjuk csúszik az értekezlet, vagy mondjuk később kezdődik a reggeli műsor, mert a Csabi nem jön meg időben, nem úgy, mint ma, amikor ő volt itt elsőként.
2: Na jó, hát
1: látod, ezt is elismerem.
3: De várjál, olyankor a reggeli műsor nem kezdődik később, mondjuk, csak ő csatlakozik később.
1: Mert mi elkezdjük nélküled, de...
2: Mindig pontos, mint a Schaffhausen-ek vagyok.
1: De.
3: Ennél sokkal durvább.
1: Ennél sokkal durvább az, amikor egy Ryanair járatnak azért kellett a levegőben köröznie 1/4 órán keresztül, mert hogy ahol leszállt volna, ott elkésett a légiforgalmi irányító.
3: Ezt látok valami előtt, nem? Tehát, hogy ilyen létezik. Tehát, hogy ott vár egy csomó utas, hogy leszállhasson.
1: Csinálj meg legközben, hogy ülünk 1/4 órán keresztül, és így malmozunk, hogy hát nincs itt még a Csabi, addig nem kezdjük.
2: Csak ennyit mondtok, jó reggelt. Nem tudunk miről beszélni, mert nincs itt az agy.
1: Az agy jelen esetben Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója. Szavasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te jártas vagy ilyen mindenféle légiügyekben, hát hogy a felébe fordulhat az elő, hogy te nincs ott a légirányító, és
3: akkor
1: mi van, ha kifogy a kerozin közben a gépből, érted?
4: Tényleg nagyon érdekes az eset, de azért azt kell tudni, hogy vannak olyan repülőterek a világon, nem is kevés. Én éppen márciusban voltam egy ilyen repülőtéren, ahol mondjuk naponta 1-2, esetleg 3 járat érkezik és indul, azok is időben össze vannak hangolva, tehát mondjuk ez a 2-3 indulás is 1-2 órán belül történik. Ugye nyilván ott nem tartanak fönt egy 24 órás légiforgalom irányító szolgálatot, hanem az emberek, a szolgálatot ellátó emberek megfelelő pufferidőknek a kikalkulálásával, tehát kicsit korábban, meg kicsit későbben távozik, érkeznek be ebbe a szolgálatba, szépen segít a repülőgépnek a landolásában és a felszállásában, utána bezárja a boltot és távozik, mint jól végezte dolgát.
2: Milyen okok szoktak lenni azért? Sokszor van az, hogy így érzem, hogy érzékelem, mert ezt ugye nem mondja be a pilóta, hogy te várja, mintha köröznénk, tudod, úgy érzed, hogy úgy fordul a gép, hogy mik lehetnek ezek az okok, ezen kívül, hogy elfelejt bejönni hát a
1: légirányító. Mondják a légirányító párcsban, hogy a Cilla van a gépen, ne engedjétek leszállni, fordítsátok vissza.
4: Van a másik véglete a repülőtereknek, amikor például egy adott időpillanatban, vagy egy adott időintervallumban annyira sok gép érkezik arra a repülőtérre, vagy éppen indul onnan, hogy össze kell hangolni a repülőknek a forgalmát, meg biztos tudjátok, hogy ilyen kötelező elkülönítések vannak. Igen. A légi forgalomban, igen, tehát nem mehetnek közvetlenül egymás után a gépek, bizonyos várakozási idő is van két leszállás között, és akkor, amikor a légi forgalom irányítóknak be kell sorolniuk a repülőgépeket sorrendbe, akkor lehetséges, hogy van olyan repülőgép, amelyiknek várakoznia kell a légtérben, aha, és ezt mindig úgy teszik meg, hogy a leszállási egyenes, a final approach előtt valahol a légtérben kijelölnek egy tulajdonképpen egy területet, ahol tényleg körözni kell, tehát pontosan ez van, amit érzel, Cilla. És akkor ilyenkor, amikor a repülőgép megkapja az engedélyt, hogy oké, most már tiszta az út előtted, megkapod a leszállási engedélyt, akkor abba hagyja a körözést, ráfordul a végső egyenesre.
2: Aha, és ekkor halljuk ezt, hogy igen. Ladies and gentlemen, is the captain speaking, we are not landing for the moment because we have no permission to land. So we are going to
3: nem akarsz pilóta lenni? Már hogy lehet, hogy még kell valami, nem csak a jó beszédkészség. Van még egy extrém eset egyébként, ami ehhez hasonló?
4: Képzeljétek el, hogy egyébként elég sok eset van, sajnálatos módon egyébként van tragikus eset is. Az USA-ban is vannak például ilyen kis repülőterek, egyszer a Ronald Reagan repülőtéren valamikor a 2010-es években előfordult hasonló. Ott azonban olyanok a légiközlekedési szabályok, hogy mivel nem volt irányító a toronyban, a pilóta úgy döntött, hogy ő látva a radarképet, a forgalmi helyzetet, meg rádiózott is egy kicsit, végül úgy döntött, hogy irányítás nélkül le fog szállni. beszállni a repülőtérre, és ezt sikeresen meg is tette.
2: Például még egy, hogy ugye Madeirára, amikor leszállnak a gépek, ugye ez az egyik legnehezebb ilyen leszállópálya, ezt ilyen oszlopokon építették.
4: Abszolút.
2: Ki, hogy ott például sokszor van olyan, hogy a szél vagy az időjárási viszonyok miatt nem tud leszállni a gép, és akkor ilyen nagyon nagy
3: köröz,
2: ugye? Az
4: ott olyan gyorsan változik az időjárás, hogy ugye az alapeset az, hogyha elindul egy járat, és már a érkezési repülőtéren olyan időjárási körülmények vannak, hogy alkalmatlan a leszállásra, akkor ugye a járat el sem indul, és kísleltetik, vagy törlik. De Madeira pont az a hely, ahol előfordul nagyon sűrűn az, hogy egyébként menet közben ugye 5 órát kell repülni Madeiráig körülbelül Budapestről. Budapesten, amikor felszáll a repülőgép, még úgy tűnik, hogy, hogy minden nehézségektől mentesen rendben lesz a leszállás, majd valamikor megváltozik a
2: és megérkezi Lisszabonba.
4: És akkor ilyenkor például a közeli Tenerife-re kell kitérni.
3: Közeli Tenerife, igen.
2: Cillának még egy kérdése van, és utána már békén is hagylak. A mi drága kis picike, de gyönyörű kis reptérünk a Budapest Airport, az milyen leszállópályának minősül?
4: A Budapest Airport egy olyan modern repülőtér, ahol a legkorlátozottabb látási viszonyok közepette is a műszeres leszállás az engedélyezve van, tehát gyakorlatilag a legmodernebb infrastruktúrával felszerelt. Egy szuperbiztonságos és szuperfelkészült szakmai személyzet van itt a
1: ennek ellenére nekem sikerült már például Lufthansa-val úgy érkezni, hogy ástartolt a gép, tehát hogy már majdnem leszálltunk, nagyon nagy köd volt, és az utolsó pillanatban teljes gáz, fölemelkedtünk, és újra rárepültünk.
3: Csak hogy legyen valami izgalom.
4: Ahogy az üzleti életben mondanák, business
3: as usual. Ez így is. Nagyon köszi.
2: Köszi szépen, szép hétvégén.
1: Szervusz. Vargagi Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallottuk, közben pedig akkor tegyünk vissza egy pillanatra ahhoz a gondolathoz, hogy mekkora szívás volt ez, nem? Egy egész repülőgépi embernek, hogy nem ért be időben a fickó, és akkor emiatt mindenki szívott vagy csúszott. Ti ezt hogy viselitek, amikor valakinek mondjuk a hülyesége miatt borul a napi rend?
3: Én rosszul. Én nem örülök,
2: miattam rengeteg ember nem borul a napirendje, de igazából én például, ha utazom, én attól szoktam, most hiába azt mondta, hogy szuper felkészült a Budapest Airport, tehát hogy a Budapest Airport az tényleg akkora, mint egy skatúja a Charles de Gaulle-hoz, ja, meg hát a nem tudom mihez persze hasonlítva. Na most ehhez képest a bőröndödet lassabban adják ki, mint bárma az atlantai reptéren, érted, ahonnan 5 kilométerről hozzák el a bőröndödet, tehát ezen a pici airporton általában egy 25 percet szoktam várni.
3: Igen?
2: Igen, nagyon lassan. Valahogy, aztán lehet, hogy késői a járat is.
3: Lehet, hogy Józsi nem ért be, tudod, a váltás a nincs már.
2: Párzsiára, hagyjál ma, és akkor nekiállnak, mert azért ez egy meló. Tehát egyébként meg nehéz meló.
3: Igen.
0: Tudják még, mi a nehéz meló? Kitalálni, hogy Cilla mit hablatyol nekünk. Lehet jelentkezni a játékra, hamarosan mutatom a feladványt, 0630303098, csak annyit írjanak nekünk, hogy hablatyol. Várom a jelentkezéseket, addig is Ékona Pabdalasztól jön az I Love It.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitót.

0: hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
3: A világ lenne a bálnája.
2: Az mekkora?
3: 30 méter.
2: Láttatok már bálnát élőben is?
4: Én élőben nem láttam, de videóban igen.
2: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
3: Tehát sok ideig, az tuti.
2: Ti meddig bírjátok?
4: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
2: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csuklóban.
4: Nem tudom.
2: És a busz az tud csuklani?
4: Ez most komoly kérdés?
2: Igen,
4: komoly. Hát
2: tud. Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
5: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a Mönfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Mönfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
11: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
12: Jött egy üzenet, meghallgatom.
13: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
14: Pölöskei, a családi szörp.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balatonnál, szagriasztókat telepített az óbudai önkormányzat a vaddisznók ellen. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagoly vonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19-e és 22-e között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválra Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől és közlekednek közvetlen vonatok. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat. Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagoly vonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Ne helyezzenek ki élelmet és vizet a környéken megjelenő vaddisznóknak, ezt kéri a lakosságtól Óbuda Békásmegyer önkormányzata. A kerület a Malacvédő Alapítvánnyal együttműködve szagriasztó rendszereket telepített több helyen, hogy távol tartsa az állatokat a lakott területektől. Az ezüst hegyen kihelyezett eszközök 60-70%-át azonban az elmúlt időszakban megrongálták vagy ellopták. Az önkormányzat szerint az is problémát jelent, hogy egyesek rendszeresen zöldséget, ételmaradékot és vizet visznek a vadaknak, ezzel pedig hozzászoktatják őket az ember közelségéhez. A kerület az etetés és a vadriasztók rongálásának megszüntetését kéri. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg az újpesti városnapokat a Szent István téren, írja a Csodálatos Magyarország. A háromnapos rendezvény programjai ingyenesek, néhány esemény azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Pénteken a Kowalski meg a Vega ad koncertet, szombaton Tolvai René, Kállai Saunders András és a Neuton Familia sztárjai is színpadra lépnek. Vasárnap családi és nemzetiségi programok után Gitano majd este 7:30-tól Curtis koncertezik. A kínálatot történelmi bemutatók, gyerekprogramok, könyvtári események és ingyenes szűrővizsgálatok is kiegészítik. Augusztus 20-án ismét a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. A 12. alkalommal megrendezett eseményen mintegy 70 kiállító, köztük 25 kézműves pékség és 6 malom mutatkozik be, mellettük gazdálkodó kistermelők és szakmai szervezetek is várják a látogatókat. A programokat 9 és 17 óra között tartják a Skanzen Alföldi Mezőváros tájegységében. Az idei fesztivál egyik központi témája a biolisztek és a tiszta alapanyagok szerepe. A fesztivál napján ingyenes Kenyérlelke autóbuszjáratok közlekednek a Szentendrei Hév végállomásnál található Volánbusz pályaudvar és a Skanzen között.
16: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok mára. Hűvös lesz a mai nap, a korábbi napokhoz képest legalábbis mindenképpen, hiszen legfeljebb 25-26 fokig emelkedik a hőmérséklet, és a délutáni órákban borongós, sőt, esős időre számíthatunk. A délelőttünk azonban, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, gyönyörű napsütéses időben telik. Egyébként 18 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője, és egy picit fújdogál a szél, úgyhogy kimondottan friss a reggel. Holnaptól azonban megint melegedni kezd az idő. Szerdán 28-29, csütörtökön és pénteken 34-35 fok várható ismét. És jön a segítség az úton lévőknek. Baleset történt a Váci úton, az Árpád út közelében, a Károly István utcánál, úgyhogy itt a szokásosnál lassabb haladásra lehet most számítani, de akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, és városon kívül is erősödik a forgalom, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint távolabb Bag és 60 között a terelésnél, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán különösen nehéz most az előrejutás. Vissza a fővárosba, szakaszos és időszakos sávlezárás fogadja az autósokat a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között ma napközben, mert kertészek dolgoznak, a harmadik kerületben az Ürömi utat zárták le kifelé, a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket, az ötödik kerületben pedig az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert útburkolatot javítanak. Vezessenek óvatosan, és hogyha önöknek és van infója az utakról, írjanak 0630303095, de csak miután leparkoltak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Kaptam egy vadász zsákmányt, képzeljék. Jön egy fácándot. Há, franc, aki megeszi egy hétig. Nem, azért, mert akkora volt. Vigyáztunk, hogy nehogy lenyeljük a sörétet. Igyettük azt, hogy nézd már te. Ebbe több van, mint a golyós csapágyban. Hát mondom, azt én még nem ettem, ugye hát apám asztalos volt, hát nem mondom. Levesben néha szálka volt, de csapágy egyszerűen. Nem is emlékszem rá, úgyhogy. Ja. De aztán nem voltam egy darab se benne. Ah, egy darab sörét nem volt. Ja, nem, nem. Rosszul mesélem, nem. Aztán később találtam benne kettőt. Hülyék, azt mondták, az meg a szeme. Szeme! Hülye! Szeme! Hülye! Hülye! Szeme! Hogy lenne már a szeme? Hát hátul találtam! Visszapillantod, mi? Szeme! Tudják, melyik ez a magyar vadász egyenruha? Nem, Na figyeld, elmondom, én nem érdeklődik. Na, azt mondja, rendőrcsizma, katonanadrág, munkásőrkabát, ó, mondom, világos. Hát elmondom. Mert ugye gondoljon bele ezeknek, megadja magát a NATO is, nem egy fácán. Jó.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: És így van, már is játszunk egyet a vonalban. Itt van velünk Katalin Budapestről. Szép jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Hogy telt az ébredés?
2: Ó, köszönöm szépen. Minden rendben van, most készülődök dolgozni. Úgyhogy.
1: Akkor még oda-haza hallgatsz bennünket.
2: Igen, igen, igen.
1: Meddig tart ma a munkaidőd?
2: 5 óráig.
1: Délután 5-ig, az kemény lesz.
2: Na, hát akkor kibírom.
1: Túl lehet élni, ugye?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Nyugtass meg, a hosszú hétvégén nem dolgozol.
2: Nem fogok. Pihenni fogok a hosszú hétvégén.
1: Meg remélhetőleg koncertre menni.
2: Hát, jó lenne.
1: Mert úgy szuper ajándékaink vannak. No, hogyha fölkészültél, akkor már is mutatom neked a feladványunkat. Készen állsz?
2: Igen, köszönöm.
1: Oké, fülej!
3: Apacuka fundaluka, apacuka fundaluk, kamanduk, kamanduk.
1: Aha.
2: Ó, nagyon ismerős. Hát nem fog eszembe jutni a címe.
1: Próbálok valahogy segíteni. Túlélhető a reggel.
2: I will survive.
1: Igen, és vajon ki az előadó?
2: Gloria Gaynor.
1: Igen! Ez szinte hihetetlen. De valami, amikor először meghallgattam a feladványt, akkor biztos voltam benne, hogy ez kitalálhatatlan. De hát te vagy rá az élő bizonyíték, hogy nagyon is kitalálható.
2: Nagyon köszönöm.
1: Én pedig már is sorolom, hogy mik a nyereményeid. Van egy páros belépőd a Bagosi Brothers Company augusztus 21-i Csillag az égen koncertjére a Budapest Parkba, egy 2 fő részére szóló belépő augusztus 22-ére az Amadeus Live film koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy 1 éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Ó, hát nagyon szuper, nagyon-nagyon örülök tényleg. Nagyon-nagyon jó.
1: Gratulálok neked, és köszönöm, hogy szerencsét próbáltál.
2: Én is köszönöm szépen, Kata. További szép napot.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Egy ember megsérült a Csetény és Szápár közötti balesetben. Hatalmas erők bevetésével fékezték meg az öskői tűzvészt. Újra dolgoznak a veszprémi várliftnél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Személyisérüléssel járó közlekedési baleset történt hétfőn délután a Csetény és Szápár közötti útszakaszon. A balesethez műszaki mentés miatt riasztották a Zirci önkormányzati tűzoltóságot. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, hogy az autó Csetény irányából haladt Szápár felé, amikor vélhetően a vizes út miatt megcsúszott. A jármű letért az úttestről, majd egy fának ütközött. A sofőr, egy nő, a Zirci önkormányzati tűzoltóság által megosztott információk szerint magánál volt, azonban a fején sérülést szenvedett és vérzett, az ütközés következtében a légzsák is kinyílt. 5 nappal a szerda délutáni első riasztás után hétfőn már arról számolt be a katasztrófa védelem, hogy eloltották a Sóly és Öskü közötti nagy kiterjedésű tüzet. A 8-as főút mellett ajnövényzet, bokros terület, lábon álló gabona és fenyves is égett, az összesen mintegy 300 hektáron keletkezett tűzvészben. A lángokat 17 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. A munkát 2 honvédségi helikopter, valamint a civil lakosság is segítette. A katasztrófa védelem hétfő délutáni közlése szerint a tűzterületen már nincs füstölés, ugyanakkor a helyszín továbbra is folyamatos megfigyelés alatt áll, és az utómunkálatok sem értek még véget. Szeptember 1-től 2-től országszerte módosításokat léptetnek életbe a helyi köziautóbuszok közlekedésére vonatkozóan. A menetrendi változások több vonalon érintik Veszprém vármegye területét is. A legfontosabb változások között van, hogy a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 9 órakor Sopronból Veszprémig közlekedő autóbusz 70 perccel korábban 7 óra 50-kor indul. Sopron-Csorna viszonylatban az útvonalán érintett valamennyi megállóhelynél megáll. Csornáról 9 óra 20-kor indul tovább. Fontos változás még, hogy a munkanapokon 13 óra 20-kor Várpalotáról Pétfürdői közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13.30-kor induló járat biztosítja, amely a továbbiakban az útvonalon érintett minden megállóhelynél megáll. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a Veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításánál. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen megközelíteni a várnegyedet a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A Veszprémi főegyházmegye a várnegyed megújításának részeként egy különleges rejtett megoldást választott. A liftakna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Az alsó állomás a Jókai Mór utcából lesz elérhető, ahonnan mintegy 21 méter hosszú alagúton keresztül lehet majd eljutni a lifthez. A felső állomást a Vár utca végén a Körmendi ház kertjében alakítják ki. Bányász napi nosztalgia járat indul szeptember 5-én Zircről Dudarra és vissza. A külön vonat multirézés, emlékezés és a Bakonyvasút Szövetség közhasznú tevékenysége keretében közlekedik. A program keretében rövid beszédek hangzanak el a Veszprém Győr vonal 130 éves, valamint a Zirc Dudar vasút vonal közelgő 80 éves fennállása alkalmából. A külön vonat útközben fotózási lehetőség miatt megáll a volt Dudar megállóhelynél az útátjárónál. A megállás a megállóhely tavalyi megszűnése miatt nyílt vonalinak minősül, így mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek a szervezők. A bányásznap alkalmából induló külön vonatra várják az érdeklődőket és a nosztalgiázni vágyókat. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi vár ránk az utakon. Nos, ugye korábban volt egy baleset a Váci úton, itt információink szerint megszűnt már a forgalmi akadály, de azért lassabb haladásra számíthatnak ezen az útszakaszon, és szintén akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Margit hídon Buda felé. A Margit híd torlódására egyébként az a magyarázat, hogy a Buda felé vezető oldalon lezárták a külső sávot és a híd járdáit is az augusztus 20-ai rendezvény előkészületei miatt, és szintén ezért van lezárva a budai alsórakpart, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpart, a Margit híd és az Erzsébet híd között. Úgyhogy ma is lehet a szokottnál nagyobb torlódásra számítani a környező útszakaszokon. Az M3-as autópályán burkolati jeleket festenek a határ felé a 43-as és 44-es kilométer között, Bag és Kerekharaszt között a külső sáv lezárása mellett dolgoznak, úgyhogy a munkavégzés mögött már most 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, de az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakasz szakaszban is a szokottnál lassabb haladásra kell számítani. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 5 perccel járunk 8 óra után, kezdődik a munkaidő, mert azoknak, akik dolgoznak, azért ne feledjük, hogy nagyon sokan vannak, akik még a nyári szünet utolsó két hetét élvezik, élvezzék ki minden percét. Itt a Sláger reggelben Kiskata, kíván jó reggelt, indítom az órát az Earth, Wind & Fire dalával.

These beautiful things that are. Benson Boone énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki hatalmas, fergeteges, fenomenális koncertet ad majd augusztus 20-án San Antonióban, Texasban. De akár beszavazhatjuk őt a jövő évi Sziget fellépői közé is, hiszen elindult a 2027-es Sziget kívánsággépe, és a Benson Boone mellett akár Olivia Rodrigo-ra vagy éppen Dua Lipára is lehet szavazni. No de most a Szigetről átruccanunk a ráckevei Dunapartra, hiszen tart a Kis Duna Vízi Fesztivál egészen augusztus 20-áig. Nagyszerű koncertekkel, táncbemutatókkal, színházi produkciókkal, operett előadásokkal, és hát mesés vízparti hangulattal. Ma például délután a Kelemen László Parkban nyílik a Gyermekliget, a Cimborák produkció Ludas Matyi című előadásával, valamint kézműves, játékos és interaktív foglalkozásokkal, este pedig a Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea ad koncertet, de holnap lampionos csónak felvonulás és utcabál, augusztus 20-án pedig egy ünnepi rock szimfónia vár majd bennünket, úgyhogy ha ráckevén töltenék az ünnep és előtte még ezt a két napot, akkor biztosan nem unatkoznak majd, de itt a Sláger FM-en is mindent megteszünk azért, hogy ne unatkozzanak. 0630303958-es SMS számunkra már lehet küldeni a holnapi hablatyra a jelentkezést, hogyha szeretnének bagosi koncertre menni, akkor ne habozzanak, jelentkezzenek minél előbb, és hát várom a közlekedési infókat is. Most pedig, de hát a White fülűek ezt már biztosan kitalálták, a Pet Shop Boys dalával megyünk tovább. A West End Girls-tól így másfél perccel 8:45 után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM.
2: Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
10: Van megoldás!
9: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg?
12: Jó. Nekem volt ilyenem csak focisban. És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumom van.
11: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
13: El tudom cserélni más kártyákra, amik még nincsenek meg.

0: Egyébként ez milyen jó ötlet.
1: Végre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Jól szerepeltek a vendéglátóegységek a szigeten. 57. alkalommal vonulnak fel virágokkal díszített kocsik Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalan a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Augusztus 31-től közvetlen kapcsolatot teremt Zugló a Városliget és Angyalföld között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 81-es trolibusz, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz az Őrsvezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár. Ezt követően azonban az Erzsébet királyné útja érintésével a Mexikói út metró csomóponton és az Állatkerti deltán keresztül éri el az új végállomását, a Dózsa-György úti metróállomás. A fejlesztés révén közvetlen kapcsolat jön létre Zugló és a 13. kerület között a Dózsa-György úton, illetve a Váci úton található irodanegyeddel, az M3-as metróval. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Az NKFH tájékoztatása szerint a fesztivál szervezése biztosította teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között, a főnapon augusztus 20-án pedig 12 virágkocsi vonul végig az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri majd. A külföldi fellépők között Franciaország, Mexikó, Olaszország, Belgium, Németország, Szerbia, Korea és Kína művészei is jelen lesznek, mellettük a nemzetközi Batala formáció is csatlakozik a karneválhoz. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel.
5: Anikó, köszönet a hírekért. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. 18 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője is. Szeles, kevésbé meleg, de azért alapvetően napsütéses időjárásra számíthatunk ma, legalábbis a délelőtti órákban. Délutántól ígérnek a meteorológusok felhősödést és esetleg szemerkélő esőt, úgyhogy az járt jól szerintem, aki vitt magával ma esernyőt. Napközben egyébként 25-26 foknál nem lesz melegebb, köszönhetően a hidegfrontnak, amely tegnap elért bennünket, de hogy a hőséget se hiányoljuk, augusztus 20-án visszatér majd a kánikula, a hosszú hétvége első két napján ismét 34-35 fok lesz. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Városon kívül burkolati jeleket festenek az M3-as autópályán a határ felé, a 43-as és 44-es kilométer közt. Bag és kerekharaszt között a külső sávot zárták le a munkálatok miatt, úgyhogy több mint 3 kilométeres a torlódás ezen az útszakaszon, de az M3-as bevezető szakaszán is torlódik a forgalom, akár csak az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, és a fővárosban is lassabb a haladás, például a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál ma egészen déli 12-ig, valamint Újpesten az Árpád út István út csomópontban várhatóan 9 órakor sötétülnek majd el a jelzőlámpák. Ott egészen délután 4 óráig rendőri irányítás mellett halad majd a forgalom, illetve az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között javítják az útburkolatot, úgyhogy a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Napjainkban ez a sláger! Sláger FM.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 8:45 előtt már készülünk az ebédre. Ugye ilyenkor nyáron sokkal jobban esnek a hideg levesek. És hát, hogyha hideg leves, akkor az első, ami eszünkbe jut, a gyümölcsleves. Pedig egyéb alternatívánk is vannak, a Cila gasztróban erre derül fény.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a sláger reggel.
2: És Marutár
1: Zsófi is megérkezett, uborka illat lengi körül.
2: Isteni.
3: Jó reggelt, jó reggelt.
2: Jókurt és uborka.
3: Jókurt és uborka, igen, mert tegnap a Cilával beszéltem, aki mindjárt befut, szóval tegnap beszéltem a Cilával, hogy mivel készüljünk, gondoltam, hogy jön vissza a kánikula, valami hidegleves legyen, amit nem kell főzni sem, mert tudom, hogy ilyenkor ezek mennek a legjobban. Mondta, hogy hát figyelj, én elkészítettem a kovászos uborka krémlevesedet, és...
4: Megmondom, hogy én rátaláltam egy kovászos uborka krémleves, ez egy balatoni recept, még a Zsófinak azt hiszem 2007 vagy 8 vagy 9-ből való. Én az
2: várj, gyönyörűen... régi receptjeid, ez is
3: bújja már. Őrület!
4: Az archívumban keresgél. Most ugye isteni volt, mert a legjobb ez a hideg kovászos uborka leves, rá kell pirítani egy kis lárdont, ilyen szalonát. De úgy átszalad rajtad, úgyhogy óvatos.
2: Laktózérzékeny vagy?
4: Nem vagyok. De az a baj.
2: Akkor most eszünk is.
4: De ez a kovászos uborka, nem tudom, egy, ugye egy kis görög joghurttal kell elkészíteni. De okay. ez rohan át.
3: De nem, egyébként azt mindig megkérdezik sokan a receptnél, hogy akkor ez nem olyan, hogy utána rohansz, mondom, hivatalosan, elvileg nem. Tehát, hogy azért ilyen normál esetben nem, de hát ezek szerint előfordul,
2: ki rohan előbb, okay.
1: A gyakorlatilag felülírja az elméletet.
3: Igen.
4: Tehát, hogy most gondolj bele, hogy egy pörkölthöz mondjuk kérsz egy kovászos, kapsz 2 darab kovászos. Itt azért benne van 8-10 kovászos.
3: Jó, de mennyit ettél meg belőle?
4: Hát egy jó nagy tár.
2: Zsófi, és hogy készül?
3: Figyeljetek, az egyébként úgy készül, hogy kovászos uborkát kell görögjoghurttal, pici hideg vízzel, kis fokhagymával leturmixolni. Ez most nem az, ezt majd mindjárt mondom, hogy éppen ezért most nem ezt hoztam. És ha gyorsan hozzáteszem, mert olyan sok ételnél van az, hogy nem tudjuk az eredet történetét, hogy honnan van, csak ilyen legendák keringenek, de ennél pontosan tudjuk, úgyhogy én minden nyáron szezonjában elmondom, hogy ez a balatonszemesi kis tücsök étteremben született ez a kovászos uborka krémleves, és úgy, hogy egy kedves gasztros barátunk, a Harmad Csaba fogászati kezelésen volt, és vezetett le Balatonszemesre, és felhívta a tulajdonost, Csapódi Balást, és mondta neki, figyelj, annyira meleg van, és annyira szeretnék valami jó, hideg, kovászos uborkást, de nem rághatok, valamit találjatok ki. És mire leértek, megszületett az ikonikus kovászos uborka krémleves, úgyhogy ez az eredet története.
4: Én is a kis tücsökbe ettem először.
3: Nagyon finom egyébként.
4: Ott nem voltak ilyen problémák.
1: De most már ilyen több helyen készül, mert rákerestem az internet. És figyelj, itt például, mintha ilyen püré lenne, úgy néz ki, mintha főzelék lenne gyakorlatilag, és
3: hát
1: ilyen uborka kockás.
3: Ez egy krémleves, igen, mert hogy azóta ez tényleg utána minden étlapra felkerült, ma már kvázi.
1: Igen, de a tiéd, amit hoztál, az joghurtosabbnak tűnik,
3: igen,
1: ehhez képest, mint a
3: mert ez nem kovászos uborka krémleves, mert akkor mondtam, hogy hát ebből okulva, akkor ma nem azt hozunk, hanem mutatunk valami másot, és ez egy bolgár, jó, ezt is meg kell kóstolni. Ez is joghurt és uborka, de ez nem kovászos uborka, hanem sima kígyó uborka. Ez egy bolgár leves, egyébként mindenhol, ahol van uborka és van meleg, ott ugye van hideg uborka leves. És akkor ez nagyon egyszerű, mert ezt tényleg csak össze kell keverni, még turmixolni sem kell. Újhagyma, felaprított újhagyma, felkockázott uborka, joghurt, víz, só, pici fokhagyma, és az az egy titok, két titok. Az egyik, hogy érdemes hagyni állni pár órát, mert akkor érnek össze az ízek, és akkor lesz olyan valami karakteresebb íze. Másrészt, hogy mivel ennyire kis lájtos, azért úgy valami kis dolgot érdemes hozzátenni, amitől kicsit tartalmasabb lesz, úgyhogy például ez a kis kovászos kenyér kruton, amihez kis fűszer sót tettem, és pici kacsa zsíron pörgettem át, úgyhogy mindenki rájár itt.
4: De egyébként annyi lehet az én kovászos uborka levesemnek a titka, tudod, hogy én nem vizet tettem hozzá, hanem a kovászos uborkának a levét.
3: Az jó, az kovászos uborka levét kell hozzá tenni.
4: Igen.
3: Jó csináltad. Várjál, én itt közben erre ezt majd megkóstoljátok. Szóval ez csak sima uborka, és nagyon finom, ez bolgár, meg elég sok kultúrában vannak ilyen hasonló.
4: Szerintem a törököknél van
3: ilyen
4: nagyon.
3: Igen, ott törököknél, albán konyhában, azeri, grúz konyhában, mindenhol találkoztam már ilyennel, és szerintem nagyon jó. És akkor erre azért tesztünk egy kis krutont.
4: Állati egyébként, hogy miket
1: művelünk. Liba mázsírral? Kacsa.
4: Egyébként én most kézzétek el, hogy az a nagy tervem a hétvégére, mert Nadika barátnőmnek mindegy, van egy vendégük, és itt van, és most az a tervem, hogy egy kacsatórét akarok készíteni. És ez a cacciatore, ez az olaszoknak a csirkepörköltje tulajdonképpen, ami eredetileg egy vadétel volt, most valahol azt olvastam, hogy
3: mert
4: ez
3: hogy
4: nyúl...
3: vadász, gondolom, a cacciatore az nem, igen, valamilyen vadász
4: igen. Pörkölt, vagy nem tudom, igen, milyen neve. Úgyhogy most egy kacsatorét fogok, Zorikám, csinálni a
3: és
4: gondolatot.
3: És milyen vadból, ne haragudj?
4: Egy csirkéből.
3: Egy vadcsirke.
2: Egy vadcsirke.
1: Nézd, az a dinoszaurusz leszármazottja.
4: Egy rendes
1: vad.
4: Maglódi vadcsirkéből fogom.
3: Hogy egy mit tudom én, fácán, fogoly,
2: figyelj, nyullal is készítheted, most megnéztem, a gondolat foghatsz egyet, ott az
4: egyet.
3: Sajnos az Ildikó pont szabadságom van, mert én pont rendeltem.
4: Hát, ha jól tudom neked, a múlt heti nyullat beragadt.
3: Beragadt a nyullam.
2: De Csabikám, bárányból és kappamból is készítheted a gondolatot.
4: Én most megmondom, ez egy sima csirkecombot, de ha látok libát, vagy ilyesmit.
3: Vagy hoznak neked komadarasról kakast?
1: Vagy fácát, legközelebb elhozom a fácánomat.
3: Van. Nagyon sok fácám.
1: Nálam
3: van,
1: bűnben tele van, egy egész család van, ott rohangál.
2: És hogy hozod el? Berakod a kocsiba? Megfogom. Ja, persze. A kedvedért berepülod.
1: Nem tudom.
4: Még a fűri nagyon jó egyébként.
2: A fűri és a fűri tojás, de finom.
3: Képzeld el, a lehelem van egy csirkés Csabi, aki a Fény utcáról Csirkés Csabi, aki egyébként a Fény utcai piacról költözött, tehát képzeld el a Lehelre.
1: A Gunár Gábor mellől, előtte a Gunáros Gábor.
3: És Csirkés Csabi tenyészt fűrjet is, úgyhogy van nála mindig konyhakészek, a hozzak azt, legalább pont azon beszéltük a Cilával, mielőtt elmegy a nyári kiruccanásra anyukájához, hogy akkor még egyet főzünk, és hogy vajon mit főzünk, legyen fűri.
4: A fűri az jó.
2: Az
4: én
2: jó, az nagyon vagyok. Finom, igen.
3: Jó,
2: az jó.
4: Repüljünk egy fűre rá.
1: És akkor jövő héten azt hozzátok?
4: Jó, én most a kacsatórét megcsinálom.
3: Kacsatórét.
2: De mitől lesz vadászos, azt mondd meg, hogyha csirkével csinálod a kacsatórét. Hát,
4: figyelj ide, nem tudom, hogy
1: a porral megszórja.
2: Stumpf Patrik után te vadásznak öltözik.
4: Figyelj, hát lehet, hogy egy parókás vadászban. A kacsatórének ugyan alapvetően nem az, jó, azt mondják, hogy ilyen vadász pörköl.
2: Igen, igen, igen.
4: De akkor, hogyha fácánból csinálod, vagy nyúlból, vagy egyébként meg simán csirkepörkölt is lehet.
3: Ez az egy ilyen paradicsomos, nem?
4: Igen. Paradicsomos, kalifornia és kapribogyó.
3: Kapribogyó, igen, igen.
4: Az
3: igen.
4: Van benne. Van, tehát, hogy ezeket így össze... Nagyon jókat lehet. Már csináltam, de mondjuk én a kokovembe vagyok elég.
3: Abban nagyon jó vagy, igen.
1: Tudjuk, abban már te tanítod a Zsófit, igen.
3: Igen, igen, de nagyon jó lett. Ahhoz hoztam a kakast, nem? Ja, nem, de ahhoz hoztam a kakast, amit utána a Ildikó bontott.
4: Igen.
2: És mi lett a nyulla?
3: A nyulla az beragadt.
4: De az...
1: ez mit jelent?
2: Mi nem akarnak róla beszélni, ez
3: nem
2: azt jelenti.
3: Róla nem.
1: Mint a Mici Mackóban a gödör száj.
2: Nem, az ugye, ez máshogy, na mindegy is.
4: Azt képzeljétek el, hogy amikor ugye ez a bizonyos kokoven, ugye ez egy kakas borban, és én ugye egy Mautner Zsófi receptet csináltam, mert nekem van a külön a Mautner Zsófi recept, ami eltér. Tehát mindenki írja, hogy milyen vörösborból csinálod, az ővében az a könnyed fehér
3: borban. nagyon jó fehér, rizlinges.
4: Igen, rizlinges. És akkor külön ki kell választani, hogy milyen fehér borral. És akkor nekiálltam ennek a kacsatórén, vagy a, bocsánat, a kokovennek. És amikor elvittük a kakas, egy törfélig fagyott kakassal, berongyoltunk a Fény utcára az Ildikó baromfi boltjába, és mondom, ja, Zsófi, vedd, ahogy szétbontjuk, figyelj, egy horrorfilm volt.
2: Az az.
4: Tehát amikor aztán egy kakas, nem,
2: az.
4: És akkor mondja, ott vág le a szár. Jaj, mondom.
2: Mamám csinálta, láttam.
4: Zsófi, ezt ne vedd, mert ezért megkövet.
2: Sajnos
4: nem lehet. És tudjad, ez a nyúl dolog is olyan. A világ egyik legjobb húsa a nyúl hús. Tehát annyira egészséges, alacsony a zsírtartalma.
3: Ízes, nagyon jó.
4: de úgy néz ki, mint egy csivava, amikor így meglátod.
2: Én szerintem azért nem, a gyerekkori traumáim miatt, mert a nagyszüleim tenyésztettek, és borzasztó volt.
3: Van a nyuszi effektus.
4: Mert tudod, ez amikor, tudod, képzeljétek el, hogy kint voltam a Rex kutya otthonba, állat otthonba, és képzeljétek el, hogy kétféle állat van, nem csak kutya macska van, hanem a tengeri malac van, meg a nyúl. Tudnék, amikor a kis Laura megkapja a húsvéti nyuszit, amit egy hétig simogat, de az a csicska nyúl olyan úrva gyorsan megnézel, érted? Akkora lesz, mint egy bor.
3: Akkor már nem kell Laurának.
4: És akkor már Laura, nem szeretem Zsuzsikát, a húsvéti nyuszikát.
3: És akkor eltűnik.
4: És akkor bevágják a Rex kutya otthonba.
2: És a tengeri malac szegény.
4: Azokkal se tudom, hogy mi van, azokat visítóznak.
2: Igen, ők nagyon hangosak.
4: Azokat meg a perújjak eszik, ilyen kőlap alatt
3: A szóval a perui tengeri malac, az is egy ilyen tenyésztett dolog, tehát hogy az nem tudod, ami ott úgy nem van.
1: Voltam ilyen farmon.
3: Nem, otthon, ott a üveg azért kiszedik.
4: Albert kiszállat kereskedésből.
3: Nem azt, hanem az egy tenyésztett kulináris étkezési cél, a tenyésztett ugyanúgy, mint nálunk mondjuk a nyúl, és ott az tényleg abszolút az étkezési kultúrának a
1: része. Halál Csabi reggel emlegetett a kulturális különbségeket, emlékszem, hogy Perúban volt egy festmény az utolsó vacsoráról, és képzeljétek, a tányéron tengeri malac volt.
3: Hát igen.
1: Tehát, hogy hát az ott így tudták befogadni az ott élők.
3: Jó, hát mert minden kultúrában tudod, más számít szürreálisnak, tehát az ott nekik teljesen, mindig elmondom, tudod, hogy egy japán turistának megmutatod a mákos tésztát, ő pont ugyanazt fogja rá mondani, mint mi a szöcskére, meg a tengeri malacra.
1: Ja, tényleg Zsófi, te valaha készítettél már bármilyen exint, tehát ilyen bogarat, tücsköd bogarat?
3: Nem készítettem, de kóstoltam egyébként Mexikóban, és valójában ezek a tényleg ropogósra sütött, hogy igazából sok mindent nem érzel, azt érzed, hogy egy ilyen fűszeres csilis ropogós snack, és akkor nem az van, hogy azt érzed egyébként, hogy itt a lába meg kilóg, nem
1: szarvacskája.
3: Egy chipset, tudod, egy ilyen nagyon ropogós, nagyon csípős csilis dolgot ennél, tehát, hogy sokkal kevésbé bizarr szerintem enni, mint hogy
4: egyébként hozzáteszem, hogy nekem a volt sógornőm az egyszerűen rá nem bírt nézni a rákra, mert ő azt mondta, hogy ezek tengeri bogarak.
1: Köszönjük, Zsófi, hogy csatlakoztál hozzánk ma reggel is.
0: Na jó, a kovászos uborka levesnél még csillogott a szemem, de azt hiszem, most már be fogom érni a sima vajas zsemlével is. Itt a Sláger FM-ben pedig Jamie Cliff dalával megyünk tovább, csak a tisztánlátás véget jön, az I Can See Clearly Now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között pár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Vandálok tették tönkre a Gizella királyné kilátónál lévő tölgyfa garnitúrát. Korábban indult a szüret Szekszárdon. Új emlékművet avattak Veszprémben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vandálok tépték fel a helyéről az alig néhány hónappal korábban kihelyezett tölgyfa garnitúrát a Veszprémi állatkert szomszédságában fekvő Gulyadombi parkerdő Gizella királyné kilátójánál, számolt be róla a Veol. Összetörték a rögzítésére szolgáló betonelemeket, majd azok darabjaival az asztalt, a padokat és a tájékoztató táblát is megdobálták. Összesen 250 ezer forintos kárt hagytak maguk után. Harhai László, a Verga ZRT erdőőrzési, fenntarthatósági és vagyonvédelmi osztályvezetője a lapnak elmondta, megtették a rendőrségi feljelentést, az ügyben folyamatban van a nyomozás. A helyreállítást is megkezdték, az összetört tájékoztató tábla új betétjét már megrendelték, annak gyártása folyamatban van és a megrongált tölgyfa garnitúra javítását is elindították. A nyári szezonban a Balaton továbbra is népszerű úti cél a turisták körében, azonban a vendégek szokásaiban és a forgalom alakulásában is több változás figyelhető meg. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a szállodák júniusi forgalma kissé elmaradt az előző év azonos időszakától. Júliusban a forgalom összességében stagnált, míg a nagyobb arányban külföldi vendégkörre támaszkodó szállodák esetében kisebb visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A nyári szezon egészének megítélésével célszerű megvárni az augusztus végét, hiszen a Balatonnál továbbra is meghatározó a last minute foglalások aránya. Augusztusra a korábbi hónapoknál valamivel kedvezőbbek a várakozások. A Balaton továbbra is elsősorban a belföldi vendégek egyik legfontosabb úti célja a nyári időszakban. A szállodai vendégéjszakák nagyjából kétharmadát magyar vendégek adják. A szokatlanul meleg és száraz idő miatt a szekszárdi borvidéken a megszokottnál korábban indul el a szüret. A szekszárdi szüret során már kisebb bogyókról, kényszerérésről és vízhiánnyal küzdő fiatal ültetvényekről számolnak be. Ugyanakkor a szakemberek szerint még korai lenne leírni az idei évjáratot. A Teol beszámolója szerint augusztus közepére a borvidék jelentős részén megkezdődött a betakarítás, miközben a tartós hőség és a csapadékhiány egyre látványosabban befolyásolja a szőlő állapotát. A korai fajták egyelőre biztatóbb képet mutatnak, de a szárazság hatása napról napra erősödhet. A Jutasi úti Honvéd szálló előtti kis parkban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a Magyar Veterán Repülők Szövetsége együttműködése eredményeként emlékhelyet avattak augusztus 14-én. Hosszú évek után elsősorban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének kitartó munkája eredményeként a 8-as számú főút mellett átadtak egy Mi-24-es harci helikoptert. Az elkészült emlékmű arra emlékezteti az erre járót, hogy egykoron volt egy olyan repülőtér, ahonnan számos hadműveleti kiképzési és nem kevés nemzetgazdasági repülési feladatot hajtottak végre, védték a hont. Több mint 6 év után lépett pályára a megyei labdarúgó bajnokságban a Balatonfüredi FC, amely idén búcsúzott az MB3-tól. A BFC Zircen szerepelt az első fordulóban és magabiztosan nyert. Bár a hazaiak az első félidőben egyenlítettek és a szünet után kétszer is betaláltak, összességében könnyedén gyűjtötte be a pontokat a Füred, amelyben ketten is dupláztak, és eredményes volt a tópartiak 44 éves brazil játékosa Alex de Paula is. 6 gólig jutott az Urkút SK is, amely az újonc Badacs Tomait fektette két várra. A Sümeg otthon a Tihany ellen gyűjtötte be a pontokat, a vendégek 9 emberrel fejezték be a találkozót. A várpalotai BSK hajrá találatokkal győzött Ugodon a 91. és a 94. percben is mattolta ellenfelét a vendéggárda.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A fővárosban baleset történt az Árpád hídon Pest felé, a Budai híd fő után a külső sávban, és akadozik a haladás a Margit hídon Buda felé, ennek többek közt az is oka, hogy az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt. A Margit hídon a Buda felé vezető oldalon lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit is, úgyhogy ezért lassult a haladás ezen az oldalon, de van torlódás az Erzsébet hídon is Pest irányában, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, és a 10-es főúton befelé az Ürömi körül. rendőrforgalomnál. Az ünnepi előkészületek miatt egyébként nem csak a Margit hídon van lezárás, de a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon is lezárták, és a Műegyetem rakparton sem tudunk közlekedni, ott a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér közötti szakasz zárták le. Továbbá nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok útnál délig, Újpesten pedig az Árpád út István út csomópontban várhatóan délután 4 óráig, ezeken az útszakaszokon a forgalmat rendőrök irányítják. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Folytatódik a Sláger reggel itt a Sláger FM-en. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és még ebben az órában igyekszem helytállni Pornán Petra és Somogyi Zoli helyett. Wolf Kati érkezik már is, Erre táncolj című dalával, de ha már tánc, hát Beyoncé sem hagy bennünket pihenni, Single Ladies című dalával rajta.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hűvös a reggelünk, bár már kezd emelkedni a hőmérséklet, jelenleg 20 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de hát, hogyha esetleg valaki ebben a gyönyörű napsütéses, ám de hűvös időben arról álmodozik, hogy melegebb égtájra utazik, hát vegyük célba a mediterrán vidéket, irány Olaszország.
1: Szila Tours, izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
2: Drága arany hallgató, indul a Szila Tours.
1: Szila Tours, péntekenként a Sláger reggelben.
3: És ismét bebizonyosodik, hogy ez a Csabi az annyira figyelmes. Hát most tekintettel arra, hogy hiányolja Petrát, aki ugye éppen üdül, ahogy szoktad mondani, az ő tiszteletére látogatunk oda, ahova.
2: Hát egyrészt, és valószínűleg, hogy megcsúszott a proszekkóval, mert próbáltam elérni, hogy milyen idő van most. Dél-Olaszországnak egy kis ékszerdobozát választották ugye a férjével, nyúlbogárral, ugye? Én csak
3: megbaráti
2: társasággal. És Amalfiba utaztak, egyébként ez egy nagyon-nagyon híres része Dél-Olaszországnak. Turista paradicsom egyébként, nagyon sokan mennek, már a 9-11. Században egy virágzó köztársaság volt Amalfi. Saját törvénykönyve volt, ami a tengeri jogok egyik korai alapját képezte, tehát még ez a Tordesillesi egyezmény előtt volt, nem tudom, hogy ez megvan neked.
3: A Tordesillesi szoros mi? Igen, nem, és az Amalfi meg a Positánók, hogy vannak egymás mellett? Tudom, hogy ott van egymás mellett a kettő, de az nem ugyanaz, ugye, de hogy hasonló,
2: nem, mert ez ugye, ha jól tudom, akkor Amalfi ugye ez Dél-Olaszországban van, és ez a genovai köztársasághoz tartott, nem, az lejjebb van, nem, ez
3: lejjebb.
2: Nem.
3: Hát várjál, Nápoly alatt járunk ugye egy pár tíz kilométerrel.
2: Bocsánat, igen, nem, csak hasonlóan épül föl, mint a Genova és a Velencei köztársaság. Ami nagyon szép, lélegzetelállító panorámája van, ott van egy pont a Petrának a videóiból néztem, innen jutott eszembe a Malfi, hogy egy elképesztő ilyen kilátó van, egy elég magas ilyen szikla részen vagyunk, és akkor így körbe tudott tekinteni. Általában a világ egyik legszebb kilátása Amalfiból nyílik. Úgyhogy érdemes oda ellátogatni. A érdekessége, amit mindenki valószínűleg Olaszországban ismer, és mi is ismerhetjük, az a limoncello, az is Amalfiból ered.
3: A limoncello onnan jön, ez a kis van. Citromos, citrusos likőr.
2: Ez a citromlikőr, ez is Amalfihez tartozik. Úgyhogy, hát most csak ennyi jutott eszembe a Malfival. Kapcsolatban ezt tudom neked.
3: A megjelenési tekintetében nagyon haj az Cinquetérére, ami ugye ugyanez, hogy ott van a sziklafal oldalában, nagyon szép a kilátás, csak még Cinquetérére az inkább ilyen kisebb házak és nagyon színes házak, tehát picit falusiasabb környezet, addig a Malfinál, hogy nézem, az valamivel egy városiasabb környezet, de hogy nem, most ne, nyilván ne óriási épületeket képzeljünk el, de valahogy letisztultabbnak tűnik.
2: Meg én azt néztem, tudod, hogy van ez a az a része, ahol egy ilyen csodálatosan szép panoráma jön körbe, és ott ilyen büstök vannak, tudod, ilyen mellszobrok vannak. Aha. Végig, és ott mondom, és arra azt mondják, hogy a világ egyik legszebb panorámája ott van, bár én hozzáteszem, hogy én azért szeretem a Francia Rivierának a panorámáját, az a Menton, mi az, La Turbie, ez világ, és azon a részen például,
3: hogy... Ezen nem fogunk összeveszni, melyik a szebb, szerintem bármelyik így egymás után.
2: Hát ezek gyönyörű részek. Úgyhogy ezt érdemes tudni, nagyon kellemes mediterrán hangulata van, citrusligetekkel van tele, szűk kis sikátorok, pici terek, tehát hogy egy nagyon jó desztináció, hogyha valaki Olaszországba akar menni.
3: Hogyha valaki csak képzeletben utazna oda, akkor pedig jó szívvel ajánlom hétvégére. A Napsütött a Toszkána című film megvan a Diane Lane-nel. Megtörtént esemény, és ott van az, hogy a csávó, aki csapja neki a szelet, az pont ebből az Amalfi Positánót, azt hiszem, hogy Positánóból érkezett, és ott vannak nagyon szép képek abban a filmben, ez így megmaradt. Én akkor láttam először, hogy milyen
2: Amalfi.
3: Igen. Úgyhogy ott lehet egy kis ihletet nyerni, és aztán repülni Petra után.
2: Sajnáljuk, hogy Petra nem tudott bejelentkezni, érezze jól magát, mert nagyon kíváncsiak lettünk volna az ottani.
3: Nem baj, most dolgozunk helyette is.
0: A Dolce Vita élményért persze nem kell Olaszországig utazni, itt a fővárosban is fantasztikus program. És jó meleg idő vár majd bennünket augusztus 20-án, hiszen akkorra már megint a mediterrán hőséget ígérnek a meteorológusok 34-35 fokkal. És hát, hogyha velünk töltik a napot, akkor minden környékbeli programról értesülnek majd. Jekkel Dani napközben, Karakas Balázs pedig délután hozza majd a program kínálatokat a legnagyobb slágerek társaságában. Most pedig egy vadonatúj dallal megyünk tovább. Ella Langley érkezik, a country legújabb csillaga egyenesen Alabamából. Tőle szól a Be Her.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már is mondom, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Az átvonult hidegfront után elárasztja térségünket a hűvösebb levegő, és egy kicsit fellélegezhetünk. Ma mindenhol 30 fok alatt marad a maximum hőmérséklet. Térségünkben 25-26 fok lehet a legmelegebb órákban. Egészen délutánig szép napsütéses lesz az idő, 3 óra, 4 óra körül azonban sűrűsödni kezdenek majd fölöttünk a felhők, és elszórtan csapadék is érkezhet, és élénk lesz a légmozgás, úgyhogy tessék erősen kapaszkodni. Az ünnepi hosszú hétvége pedig csütörtökön ismét kánikulával 34-35 fokkal indul majd. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Nehézséget okozhat a közlekedőknek, hogy történt egy baleset az Árpád hídon a Budai híd főnél, úgyhogy mindkét irányban torlódik emiatt a forgalom. És szintén nehézkes a haladás a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál is, itt ugyanis egészen délig nem működnek a jelzőlámpák. Újpesten pedig az Árpád út István út csomópontban kapcsolták ki a jelzőlámpákat. Itt délután 4 óráig rendőrök irányítják a forgalmat. A harmadik kerületben az Ürömi utat zárták le kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket, az ötödik kerületben pedig az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, ugyanis útburkolatot javítanak. Városon kívül pedig az M3-oson folynak munkálatok, a határ felé tartó oldalon a 43-as és 44-es kilométer között Bag és Kerekharaszt között burkolati jeleket festenek, úgyhogy lezárták a külső sávot, a munkavégzés mögött már az 5 kilométert is meghaladta a torlódás, úgyhogy ha erre indulnak, akkor legyenek nagyon türelmesek és vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Kálai Sanders András dala forgott, ez volt a Csak veled itt a Sláger FM-en. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen indult a reggele is, már mindenki, aki dolgozik, elfoglalta helyét a munkaállomáson. Hogyha pedig munka utánra keresnek valami jó kis feltöltő programot, hát akkor ajánlom a Haller Fest programját ma és holnap délután a Ferencvárosi Haller Parkban. Élő zene, kézműves foglalkozások, játékok és számos ingyenes családi program tölti fel a vakáción lévő gyerkőcöket és a családjaikat. Lesz például zumba, de meghallgathatjuk a Bura Band, a Romano Glasso, illetve a Lulu y Los Clavelitos koncertjét is. Mindez tehát ma és holnap délután 4-től ingyenesen a Haller Parkban, Ferencvárosban. Jó szívvel ajánlom ezt a programot, mint ahogy Miles Smith vadonatúj dalát, a Hold Me in the Dark érkezik itt a Sláger reggelben, amelynek videóklipjében korunk legnagyobb angol Shakespeare színésze, Stephen Graham játszik. Hát a videóklipet sajnos nem tudom megmutatni, de a dalt mindenképpen. Jön tehát a Hold Me in the Dark így 2 perccel 3:45.

Kiurdal szólt, ez volt a Friday, I'm in love itt a Sláger FM-en, és bár hogyha naptárra nézünk, akkor azt látjuk, hogy messze még a péntek, de lélekben már holnap pénteket tartunk, hiszen már csak a mai és a holnapi munkanap az, amit végig kell küzdenünk. Ebben pedig remek segítséget kapunk Jekkel Dánieltől, aki érkezik 10 órától a mikrofon mögé. Én pedig még mielőtt elbúcsúznék, Juice üzenetét szeretném önökkel megosztani. Ő azt írta nekünk, sziasztok, Heves megye, Parádsasvár, az egyik legszebb hely Magyarországon. Kedvesek az emberek, a környékben rengeteg a látnivaló, 53 éve élek itt. Juice, nagyon szépen köszönjük. Parádsasváron ugyan még soha nem szálltam meg, de bebarangoltam a környéket hátizsákkal, jártam Parádon, Mátraházán, Mátraszentimrén, és hát tényleg lenyűgöző a környék. Nagyon szépen köszönjük az ajánlást. Holnap reggel még találkozunk. Pordán Petra és Somogyi Zoli ugyanis továbbra is jól megérdemelt szabadságát élvezi, úgyhogy holnap még én ébresztem önöket. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Búcsúzom előrehozott ünnepi tűzi játékkal. Katy Perry érkezik, és a Firework. Viszont hallásra!

0: Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Egy ember megsérült a Csetény és Szápár közötti balesetben. Hatalmas erők bevetésével fékezték meg az öskői tűzvészt. Újra dolgoznak a Veszprémi Várliftnél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt hétfőn délután a Csetény és Szápár közötti útszakaszon. A balesethez műszaki mentés miatt riasztották a Zirci önkormányzati tűzoltóságot. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, hogy az autó Csetény irányából haladt Szápár felé, amikor vélhetően a vizes út miatt megcsúszott. A jármű letért az úttestről, majd egy fának ütközött. A sofőr, egy nő a Zirci önkormányzati tűzoltóság által megosztott információk szerint magánál volt, azonban a fején sérülést szenvedett és vérzett, az ütközés következtében a légzsák is kinyílt. 5 nappal a szerda délutáni első riasztás után hétfőn már arról számolt be a katasztrófa védelem, hogy eloltották a Sóly és Öskü közötti nagy kiterjedésű tüzet. A 8-as főút mellett ajnövényzet, bokros terület, lábon álló gabona és fenyves is égett, az összesen mintegy 300 hektáron keletkezett tűzvészben. A lángokat 17 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. A munkát 2 honvédségi helikopter, valamint a civil lakosság is segítette. A katasztrófa védelem hétfő délutáni közlése szerint a tűzterületen már nincs füstölés, ugyanakkor a helyszín továbbra is folyamatos megfigyelés alatt áll, és az utómunkálatok sem értek még véget. Szeptember 1-től 2-től országszerte módosításokat léptetnek életbe a helyközi autóbuszok közlekedésére vonatkozóan. A menetrendi változások több vonalon érintik Veszprém vármegye területét is. A legfontosabb változások között van, hogy a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 9 órakor Sopronból Veszprémig közlekedő autóbusz 70 perccel korábban 7 óra 50-kor indul. Sopron-Csorna viszonylatban az útvonalán érintett valamennyi megállóhelynél megáll. Csornáról 9 óra 20-kor indul tovább. Fontos változás még, hogy a munkanapokon 13 óra 20-kor Várpalotáról Pétfürdői közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13.30-kor induló járat biztosítja, amely a továbbiakban az útvonalon érintett minden megállóhelynél megáll. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a Veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításánál. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen megközelíteni a várnegyedet a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A Veszprémi főegyházmegye a várnegyed megújításának részeként egy különleges rejtett megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Az alsó állomás a Jókai Mór utcából lesz elérhető, ahonnan mintegy 21 méter hosszú alagúton keresztül lehet majd eljutni a lifthez. A felső állomást a Vár utca végén a Körmendi ház kertjében alakítják ki. Bányásznapi nosztalgia járat indul szeptember 5-én Zircről Dudarra és vissza. A külön vonat multirézés emlékezés és a Bakonyvasút Szövetség közhasznú tevékenysége keretében közlekedik. A program keretében rövid beszédek hangzanak el a Veszprém Győr vonal 130 éves, valamint a Zirc Dudarvasút vonal közelgő 80 éves fennállása alkalmából. A külön vonat útközben fotózási lehetőség miatt megáll a volt Dudar megállóhelynél az útátjárónál. A megállás a megállóhely tavalyi megszűnése miatt nyílt vonalinak minősül, így mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek a szervezők. A bányásznap alkalmából induló külön vonatra várják az érdeklődőket és a nosztalgiázni vágyókat. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Baleset történt az Ülői úton befelé a Népligeti felüljárón, ezt Alextől tudom, köszönöm szépen. Lezárták a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni az 5. kerületben, az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, ott útburkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésében, mert egy új gyalogátkelőhely létesül ott ezekben a percekben. Az M6-os autópályán Budapest felé a Dunaföldvár Mezőfalva csomópont után történt egy baleset, ott a 81-es kilométernél csak egy sávon tud haladni a forgalom, illetve a 442-es főúton Rákóczi falvánál egy személyautó lesodródott az útról, emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedési infóit is. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 9 8. Nagyon jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál innentől kezdjek el, Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és végre volt egy kis eső, legalábbis itt a Sláger FM stúdiójának környékén. Én azt látom, kíváncsi vagyok, hogy önöknél volt-e, hogyha gondolják, írják meg. Addig is érkezik John Newman.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

slágerekkel, a legnagyobb slágerekkel változatosan, igaz, hogy most egy picit felfrissült a levegő, de attól még ugyanúgy dübörök tovább a balatoni szezon, és ezt érezhetjük a vonatok közlekedése kapcsán is. A jó hír az, hogy aki ott jár, akár most fesztiválozik, az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt már holnaptól sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV a megnövekedett utasforgalomra. Budapestről óránként indul a Tópart Express, és a balatoni Intercity járatok mellett is egyébként több vidéki nagyvárosból is közvetlen vonatok közlekednek Zamárdiba. A koncertek után a fesztiválozók éjszakai vonatokkal juthatnak haza, vasárnap pedig emeletes KISZ motorvonat segíti a hazautazást. Érdemes a MÁV Plusz alkalmazásban jegyet váltani a 15%-os kedvezményért, az Express és az Intercity vonatokra viszont kötelező előre helyjegyet is venni. Ezt semmiképpen ne felejtsük, de a jó hír az, hogy le tudunk vonatozni, nem kell autóval menni, nincs az, hogy hú, ki iszik, ki nem iszik, puf, felmentünk a vonatra, aztán már jöttünk is haza. Jön a Soft Cell és a Tainted Love.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: Az idei Sziget Fesztivált is megjárt Szombor, és az Andres szólt itt az előzőekben. A múlt héten adott egy hatalmas nagy koncertet, tényleg nagyon nagyokat ment. Én azt láttam a közösségi médiában, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és azt mondják, hogy valószínűleg az a koncert volt az idei Sziget Fesztivál legnagyobb koncertje. Hát ezt mindenki eldönti magának. Az biztos, hogy az időjárási és közlekedési infopak érkezik, aztán majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja az óra második felét. Végre felfrissült egy picit az időjárásunk, azt látjuk. Túlnyomóan napos időre számíthatunk a mai napon, de a délután második felében este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz viszont az északnyugati szél, délután 25 fok környékén alakul a hőmérséklet. De jó ezt kimondani, olvasni. Aztán holnap kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Baleset történt az Ülői úton befelé a Népligeti felüljárón, ezt Alextől tudom, köszönöm szépen. Lezárták a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni az ötödik kerületben, az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, ott útburkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésében, mert egy új gyalogátkelő hely létesül ott ezekben a percekben. Az M6-os autópályán Budapest felé a Dunaföldvár mezőfalva csomópont után történt egy baleset, ott a 81-es kilométernél csak egy sávon tud haladni a forgalom, illetve a 442-es főúton Rákóczi falvánál egy személyautó lesodródott az útról, emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedési infóit is. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 9 8. Nagyon jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Candy szólt itt nálunk. Érdekesség Robbie Williams-szel kapcsolatban, hogy két betegségét is bejelentette. Azt mondta, hogy nemrégiben ADHD-val diagnosztizálták néhány évvel ezelőtt, és most egy friss jelentés szerint autizmust is találtak nála, és ez sok mindent megmagyaráz, így kommentálta Robbie Williams. De ettől függetlenül megvan, jól van, csak felismert magában olyan dolgokat, amiket lehet, hogy ezek a helyzetek, állapotok okoztak. Sídényi Adriennel folytatjuk. Tőle most jön a Fekete Rúzsi.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A 4IG együttműködik az állami szerződéseit érintő vizsgálatokban. Állami pénz is kerülhet a Feneketlen tó melletti lakópark fejlesztésébe, és belső vizsgálat indult a kecskeméti fürdő vízminőségi problémái miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A 4IG csoport minden szükséges dokumentumot és információt átad a kormány által kezdeményezett vizsgálatokhoz, közölte a vállalat. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a cégcsoport valamennyi állami vonatkozású szerződését. A 4IG szerint működése és tranzakciói megfeleltek a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak. Az állammal folytatott együttműködése pedig szabályos és kölcsönösen előnyös. A társaság hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok lezárása előtt nem indokolt következtetéseket levonni. A 4IG közölte azt is, hogy a működése és az állammal fennálló szerződéseinek teljesítése változatlanul folytatódik. Állami forrás is kerülhet a Feneketlen tó közelében tervezett 140 lakásos beruházás mögé, írta a Forbes a Válasz online nyomán. A Forcé lakó ingatlan fejlesztési alapkorában 20 milliárd forint állami tőkét kapott a lakhatási tőke programból, amely 68%-os állami részesedést jelent a konstrukcióban. A Nemzeti Tőke Holding szerint a Villányi úti projekt jelenleg még nem része a programnak, később azonban bevonható. A beruházást városképi és közlekedési aggályok is kísérik, miközben a fejlesztő szerint a korábbi szabályok ennél jóval nagyobb beépítést is lehetővé tettek volna. Belső vizsgálat indult a kecskeméti fürdőben, miután több medencében mikrobiológiai határérték túllépést mértek, írta a BAON. A július 21-én levett mintákban többek között E. coli baktériumot mutattak ki a megengedettnél nagyobb mennyiségben. 4 medence működését korlátozták, ezeket a hatósági határozat készhezvételének napján, augusztus 7-én zárták le. 2 termálmedencét 4 napon belül, a másik 2-t pedig augusztus 14-én nyitották újra. A fürdőt üzemelt a társaság szerint a belső vizsgálat célja a pontos okok feltárása és a szükséges intézkedések meghatározása. Hajnali 14:30-ig közlekednek a budapesti metrók az augusztus 20-ai ünnepi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tűzijáték idei jelentős lezárásokra kell számítani, egyebek mellett a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat is lezárják, ezért a felszíni közlekedés helyett elsősorban a metrókat ajánlják. Az éjszakai buszok és a hatos villamos is sűrűbben jár majd. Vitézy Dávid azt közölte, hogy az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat 9,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárd forinttal. Augusztus 19-én pótolják a székesfehérvári királyi napok egyik időjárás miatt elhalasztott előadását, írta a FEOL. A hétfői erős változékony szél miatt a Bartók téren tervezett produkciót nem tartották meg, a színház ezért a kijelölt esőnapon mutatja be a darabot, az esti kertmozit szintén törölni kellett, a korábban megváltott jegyek árát visszatérítik. Cser Palkovics András polgármester arra kérte a látogatókat, hogy a további esetleges programváltozások miatt indulás előtt figyeljék a székes Fehérvári királyi napok hivatalos tájékoztatását. Továbbra is csapadékmentes időben kiváló látási viszonyok mellett közlekedhetünk az utakon. Vitelkörzetünk legtöbb településén a vakító napsütés miatt vezetés közben még a napszemüveg viselése is javasolt. A nyíltabb útszakaszokon és a hidakon még erős lehet az oldalszél. Délután kellemes, 25 fokos maximum ígérkezik.
2: Baleset történt az Ülői úton befelé a Népligeti felüljárón, ezt Alextől tudom, köszönöm szépen. Lezárták a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni az ötödik kerületben, az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, ott útburkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésében, mert egy új gyalogátkelőhely létesül ott ezekben a percekben. Az M6-os autópályán Budapest felé a Dunaföldvár mezőfalva csomópont után történt egy baleset, ott a 81-es kilométernél csak egy sávon tud haladni a forgalom, illetve a 442-es főúton Rákóczi falvánál egy személyautó lesodródott az útról, emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Nekem egyelőre ennyi, de várom az önök közlekedés infóit is. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 9 8. Nagyon jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A délelőtt utolsó óráját indítjuk már, és a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délelőttet, aztán remélem a délutánt is. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Tree, azaz a DNA érkezik.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 10 év után megújulnak a BKK automaták. 35 új nagy kijelzős készülék állt szolgálatba, 280 meglévő gépet pedig teljes körűen felújítottak Budapesten. A főpolgármester tájékoztatása szerint az automaták az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, és bár a digitális megoldások, mint a Budapest Go, illetve a Pay and Go folyamatosan terjednek, a jegybevétel mintegy 40%-a továbbra is ezeken a megszokott fizikai pontokon keresztül érkezik be, úgyhogy volt miért felújítani, megújítani őket. Ez volt tehát a BKK jegyautomata hálózata, ami teljes mértékben felújult, megújult. Érkezik Gloria Gaynor, és Can't Take My Eyes Off You itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2015-ben hallgattuk most Alan Walker Giga világ slágerét, ez volt a Faded, aztán megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Loi kíván nekünk sok szerencsét a Get Lucky-val.

0: Tételkörzetünkben továbbra is napos időre számíthatunk, de a délután második felében este északnyugat felől akár erősebben is megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Erős lesz viszont az északi szél, délután 25 fok környékén alakul a hőmérséklet térségünkben. Aztán holnap napközben napos, száraz, gyengén felhős időre van kilátás, többfelé kísérhetik a napsütés, néhol erős élénk lökések nyugati-délnyugati irányból. Az M6-os autópályán Budapest felé a Dunaföldvár Mezőfalva csomópont után baleset történt a 81-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom. A 442-es főúton Rákóczi falva térségében egy személyautó lesodródott az útról, emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Három munkavégzés is zajlik az M3-ason a határ felé vezető oldalon. A terelést bontják Gödöllő és Bakk között a 33-as és a 41-es kilométerek között, ahol a belső sávot zárták le mozgó tereléssel. Ott a kialakult dugó jelenleg 3 kilométeres. Burkolatjeleket festenek fel a 43-as és a 44-es kilométerek között, Bag és Kerekharaszt között. Külső sávzárás mellett dolgoznak, emiatt a munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, valamint távolabb az Ecséti pihenőhely és Gyöngyös nyugat csomópontnál szintén a terelést bontják a 62-es és a 70-es kilométerek között. Mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, ezért lassulás, 1-2 kilométeres torlódás alakultott ki.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy különleges nap ez a mai is, ugyanis 100 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. Ez egészen pontosan 1926. augusztus 18-a és 22-e között zajlott, és hát 100 évre rá most a napokban fejeződött be az idei Európa bajnokság vasárnap este a medencés úszóversenyek utolsó döntőivel. A magyar csapat 17 éremmel közte 5 arannyal az összesített érem táblázat 5. helyén zárt, úgyhogy van miért örülni? Ezért például. Na meg azért is, hogy érkezik Rick Astley, ez most tőle a Never Gonna

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Mozgalmas hetet zártak a vízimentők, drasztikusan apadt nyáron a Balaton, a bakonyi vágányzár miatt pótló buszozásra kell felkészülni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mozgalmas hetet zártak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai. A strandokon több mint 450 embert láttak el, 3 embert pedig a vízből is kimentettek. A sürgősségi mentőhajók a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysággal együttműködve eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. Egy alkalommal az országos mentőszolgálat szárazföldi és légi egységeivel közösen dolgoztak. A keresett személyekre végül épségben rátaláltak. A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó egészségügyi személyzete 2 bajba jutottat is ellátott. Egy férfi a vízben futás közben sérült meg, őt a helyszíni ellátás után az országos mentőszolgálat kórházba szállította. Egy szapozó váll sérülése miatt szintén segítségre volt szükség, őt még a vízen ellátták, majd partra szállították. Egyre kisebb a Balaton vízszintje, míg június közepén még 77 cm-t mutattak a műszerek, július elejére 66, július végére pedig 56 cm-re esett vissza a vízszint. Az apadás augusztusban is folytatódott, augusztus 15-én 47 cm-es átlagos vízállást rögzítettek, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint augusztus 17-én reggel is ezen a szinten álltató. Ez azt jelenti, hogy június közepe óta mintegy 30 cm-rel csökkent a vízállás. A mostani állapot azért is feltűnő, mert 2024 elején még a magas vízállás okozott gondot, tavasszal heteken keresztül vizet kellett leereszteni a Balatonból a Sió csatornán keresztül. A jelenlegi 47 cm ugyanakkor nem a tó tényleges mélységét jelenti, hanem a siófoki vízmérce nullpontjához viszonyított érték. A történelmi minimum ennél is alacsonyabb, 23 cm volt. Igazi nyárvégi élménydömpinggel készülnek augusztus 21-én Nagyvázsonyban. A Zicsi Kastély parkjában egésznapos lovas piknik várja az érdeklődőket, ahol lovas bemutatók, tánc, zene, vásár, kézműves programok és esti filmvetítés is szerepel a kínálatban. A gyerekekről sem feledkeznek meg, a Hatfi középkori vándorjátszótér és több népi játék is várja őket. A Kinizsivár és a Zicsi Kastély között elektromos busz is közlekedik óránként, amelyre jelképes 100 forintos jegyet lehet váltani fejenként. 21 órától a Zicsi Kastély parkjában piknikmozit rendeznek, ahol a Mamma Mia című filmet vetítik. A rendezvényre a belépés ingyenes. Rekkenő hőségben teljesítették a 37. Extrémmen Nagyatád embert próbáló távját a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon Toldi Levente és Lady Ána kategória győzelmet aratott, míg Gombos Róbert a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Közép-Európa egyik legnagyobb múltú, hosszú távú triatlon versenyén több mint 220 km várt a résztvevőkre. A versenyzők mintegy 20 Celsius fokos hőmérsékletben kezdték meg a kihívást, később azonban a rekkenő hőség tovább nehezítette a dolgukat. A férfi mezőnyben 257-en, a nőknél pedig 44-en álltak rajthoz, köztük a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A MÁV csoport tájékoztatása szerint karbantartási munkálatok miatt a 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonal egy szakaszán vonatpótló autóbuszok közlekednek. A Bakony vasúton a Vágányzár augusztus 24-én hétfőn 8 óra 10 perctől augusztus 26-án szerdán 22 óráig tart. Ebben az időszakban a tervezett munkálatok miatt a módosítások szerint Veszprém és Zirc között a vonatok helyett MÁV busz vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
1: Szűnt a forgalmi akadály a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Rákóczi úton befelé, a Károly körút előtt a belső sávban, illetve a Fiumei úton a Barostéri felüljáró előtt. Szintén ugyanez a helyzet. Nézzük az autópályákat, azt látom, hogy továbbra is 3 munkavégzés is folyik az M3-as autópályán. A határ felé vezető oldalon pontják a terelést Gödöllő és Bak között a 33-as és a 41-es kilométernél, ahol a belső sávot zárták le mozgó terelés. Ott a kialakult dugó jelenleg 3 kilométeres. Burkolatjeleket festenek a 43-as és a 44-es kilométerek között. Bag és kerekharaszt között a külső sáv mellett dolgoznak, ott jelenleg 5 kilométert meghaladó a torlódás, valamint távolabb az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös nyugat csomópontnál a terelés bontását végzik a 62-es és a 70-es kilométerek között. Mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás mindkét irányba. Várom az hírek, közlekedési infóit is írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és közben élvezzük ezt a nem annyira borzasztóan meleg időt. Anastasia, Paid My Dues, ezzel indulunk.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a Szellemírtók főcímdalát hallgattuk. Ez volt Ray Parker és a Ghostbusters. Érkezik a hosszú hétvége, úgyhogy érdemes felkészülni, ugyanis a budapesti üzletek is kizárólag augusztus 20-án a nemzeti ünnepen tartanak majd zárva, úgyhogy csak akkor nem fogunk tudni vásárolni. Előtte, utána meg tudjuk ejteni péntektől, tehát újra kinyitnak a budapesti üzletek is, de előtte csütörtökön még zárva lesznek, úgyhogy aki mondjuk csütörtökön szeretne valami nagyot főzni, sütni, sütögetni, eszegetni, iszogatni, annak érdemes lehet már időben elintézni a bevásárlást, és nem ezen izgulni csütörtök reggel. Atya úristen, nem vásároltam be, pedig várom az egész családot egy jó csütörtök délutáni ebédre. Én szóltam. Viva Comet All Stars!

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jennifer Lopez egykori pasia, Marc Anthony és az I Need To Know után megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infok, majd szia, kér tőlünk egy kis szeretetet. Ez lesz tőle a Give Me Love.

0: Ellemes, napos, de nem túl melegítőre van kilátás vételkörzetünkben. A délután második felében este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőze, de számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Erős lesz viszont az északnyugati szél. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Aztán holnap is nagyjából ilyesmi időre lehet számítani. Napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Megszűnt a forgalmi akadály a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Rákóczi úton befelé, a Károly körút előtt a belső sávban, illetve a Fiumei úton a Barostéri felüljáró előtt. Szintén ugyanez a helyzet. Nézzük az autópályákat, azt látom, hogy továbbra is három munkavégzés is folyik. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon bontják a terelést Kötöllő és Bak között a 33-as és a 41-es kilométernél, ahol a belső sávot zárták le mozgó terelést. Ott a kialakult dugó jelenleg 3 kilométeres. Burkolatjeleket festenek a 43-as és a 44-es kilométerek között. Bag és kerekharaszt között a külső sáv mellett dolgoznak. Ott jelenleg 5 kilométert meghaladó a torlódás, valamint távolabb az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös nyugat csomópontnál a terelés bontását végzik a 62-es és a 70-es kilométerek között. Mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás mindkét irányba. Várom az önök közlekedési infóit is, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Hurts és a Wonderful Life után már megyünk is tovább. Érkezik The Weeknd, akinek a neve hátterében az áll, hogy 10 éves korában egy hétvégi napon összepakolta a dolgait, otthagyta az iskolát és úgy döntött, hogy soha többet nem tér vissza, világgá ment. Ezt a lázadó, sorsfordító hétvégét szerette volna megörökíteni a nevében, amelynek az eredeti rendes írás alakját csupán azért írta át a ma ismert formára, hogy ne legyen jogi ütközése egy már létező kanadai zenekarral. Így lett rövidítve a neve, hogy The Weeknd. De mi mégis így mondjuk, úgyhogy ennyi. Jött tőle a Dancing in the Flames.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közcélú kvótát javasol a közterületi hirdetéseknél a Magyar Reklámszövetség. Továbbra sem dőlt el a budapesti lomtalanítás jövője, és ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Garantált közcélú kvótát vezetne be a közterületi hirdetéseknél a Magyar Reklámszövetség, közölte a szervezet. A javaslat szerint a plakáthelyek egy meghatározott részét folyamatosan, átlátható rendszerben közcélú üzenetek számára tartanák fenn. A Reklámszövetség támogatja a pártpolitikai hirdetések közterületi tiltását is, és azt javasolja, hogy történelmi városrészekben és műemléki környezetben egyáltalán ne lehessen reklámfelületeket elhelyezni. Más területeken sűrűség és távolsági szabályokkal csökkent a vizuális terhelést. A szervezet kampányt is indított annak bemutatására, milyen közösségi célokat szolgálhatnak a közterületi reklámfelületek. Továbbra sincs végleges döntés arról, milyen formában működik majd a lomtalanítás Budapesten, írja a Telex. A Mohumi 2024-ben javasolta, hogy az évente egyszeri utcai lomkipakolás helyett csaknem 150 ideiglenes gyűjtőpontot hozzanak létre. A kerületek azonban az átmeneti időszakban továbbra is dönthetnek úgy, hogy megtartják a jelenlegi rendszert. A tervek szerint 2027. január 1-től új modell lépne életbe, amelyben a háztartások évente egyszer előzetes regisztráció után ingyenesen adhatnák le lomjaikat. A Mohu szerint az egyeztetések még tartanak, végleges döntés és egyelőre nincs. Az ország szinte minden részében haza lehet majd jutni Budapestről az augusztus 20-ai esti programok után, írta a HVG. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter szerint a tűzijáték után több irányba is késő esti vonatok indulnak. Egyebek mellett Debrecenbe, Nyíregyházára, Szegedre, Pécsre, Győrbe és a Balaton térségébe. Több településre hajnali 14:30 körül távolsági buszokat is indítanak. Budapesten a 2-es, 3-as és 4-es metró 14:30 közlekedik, sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tűzijáték előtt ugyanakkor lezárják a Margit hidat, az Erzsébet hidat és a Lánchidat, ezért a miniszter a metró használatát javasolja. Ökumenikus istentiszteletet tartanak holnap este Budapesten az államalapítás ünnepének előestéjén, közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az este 6 órakor kezdődő szertartásnak a bécsi kaputéri evangélikus templom ad otthont. Az istentiszteleten 8 keresztény felekezet vezetői vesznek részt, köztük római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox egyházi vezetők. Igét Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke hirdet. A szervezet 1943-ban alakult, és a Genfi székhelyű Egyházak Világtanácsának magyarországi szervezete. 5 napon át, augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg az esztergomi Szent István napokat az Erzsébet parkban, valamennyi program ingyenesen látogatható, írta a Kemma. A rendezvénysorozaton koncertek, kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és gasztroudvar várja a látogatókat. A fellépők között lesz a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Band, valamint a Kormorán is. Kellemes friss időben telik a kora délután, a napos időszakok mellett csak kevés felhőt látni az égen, eső sem lesz. 25 fok lesz a maximum.
2: Az M3-as autópálya határfelé vezető oldalán az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös nyugat csomópontnál a terelésbontását végzik a 62-es és a 70-es kilométerek között, mindkét irányba csak egy sáv járható, ezért lassulás, 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. A 61-es főúton Kaposmérő közelében egy személyautó az árokba hajtott a 129-es kilométernél, félpályás korlátozás van jelenleg érvényben ennek okán, megszűnt viszont a forgalmi akadály a Tétényi úton Budapesten, befelé a Bartók Béla út előtt, de továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Károly körút előtt a belső sávban. Véget ért viszont a helyszínen és a Nagymező utcában, a Podmanicki utca közelében a 70-es és a 78-as trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, de továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Kőbányai útnál, illetve a Kőbányai úton befelé is sávlezárásra kell készülni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel ebben az órában. Itt lesz velünk Ariana Grande újdonsága, ez lesz a Hate That I Made You Love Me, a Sugar Babes-al és a Home in the Head.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére a budapesti ivóvíz minősége továbbra is kifogástalan és biztonságos. Ezt közölte a fővárosi vízművek. Bár a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, a hatékony parti szűrésű technológiának és a szigorú folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz változatlanul kiváló maradt. A társaság ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a felelős és mértékletes vízhasználattal a lakosság is sokat tehet a vízkészletek megóvásáért, ezért se pazaroljuk a vizet, viszont érkezik Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

Ariana Grande újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Hated I Made You Love Me. Érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán utána Refin Liné felteszi a nagy kérdést, szeretsz vagy sem? Love me or not, ezzel nyílik az óra második fele.

0: számottevő csapadékra azonban nem kell számítanunk, de erős lesz az északnyugati szél, délután 25 fok környékén alakul a hőmérséklet vételkörzetünkben, aztán holnap kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős időre van kilátás. Az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös nyugat csomópontnál a terelés bontását végzik a 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba, csak egy sáv járható, ezért lassulás, 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. A 61-es főúton Kaposmérő közelében egy személyautó az árokba hajtott a 129-es kilométernél, félpályás korlátozás van jelenleg érvényben ennek okán, megszűnt viszont a forgalmi akadály a Tétényi úton Budapesten befelé a Bartók Béla út előtt, de továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Károly körút előtt a belső sávban. Véget ért viszont a helyszínelés a Nagymező utcában, a Podmanicki utca közelében a 70-es és a 78-as trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, de továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál, illetve a Kőbányai úton befelé is sávlezárásra kell készülni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Sophie Alice Baxter és a Get Over You a legnagyobb slágere szólt ez, akinek édesanyja Janet Alice a 70-es, 80-as években a népszerű brit gyerekműsor, a Blue Peter ikonikus műsorvezetője volt, így Sophie gyerekkorában maga is többször szerepelt a képernyőn a családi szálak révén. Emellett ötszörös édesanyja és a Covid zárások alatt nagy sikerű otthoni konyhai diszkókkal szórakoztatta a közönségét a gyerekeivel. Ezt tudjuk tehát Sophie Alice Baxterről. A Magna Cum Laude-től érkezik a következőkben. A gyerünk tavasz, majd Dua Lipa zárja az órát a Training Season-nál.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük! A reklám után.

0: Több az illegálisan lerakott szemét a Bakonyban az országos átlaghoz képest. Lakópark épül Balatonfüreden az Aranyhíd sétányon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Veszprémi Erdőgazdaság ZRT adatai alapján a Bakonyban az ország más területeihez képest jellemzően nagyban űzik az erdei szemét lerakását az elkövetők. Van, ahol a gyakran ismétlődő kisebb lerakások, máshol pedig néhány rendkívül nagy volumenű hulladékgúc felszámolása jelent komoly feladatot, a Bakonyban ez utóbbi. A Verga 82 felszámolási esetben több mint 5100 tonna hulladékot távolított el 2020 eleje és 2026 július vége között. Ez a teljes ilyen hulladék mennyiség több mint 40%-a, miközben az összes esetnek alig 2%-át jelenti. Az erdőgazdaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. 3-4 szintes épülettömbben 69 lakást terveznek Balatonfüreden az Aranyhíd sétányon, alig néhány száz méterre a Balatontól. A területen korábban napközés tábor működött, az utóbbi években azonban elhanyagoltan állt. A Kisfaludi strand mögött az Aranyhíd sétány és az Arácsi sét között található több mint 11.000 négyzetméteres ingatlan ma még nagy részt fákkal borított. A tervek szerint az épületek alatt mintegy 92 férőhelyes mélygarázs, a felszínen további parkolók készülnek. A belső kertben a tervek szerint medence, pihenőterek, játszótér és közösségi funkciók kapnak helyet. A helyszínen kihelyezett hirdetés szerint megkezdődött az előértékesítés. 3 épületet, 69 lakást, kültéri medencét és mélygarást hirdetnek, a prémium lakások négyzetméter árát pedig 2,7 millió forinttól jelölik. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19 és 22 között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járat igazítaniuk a programjukat. Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagoly vonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Szeptember 1-től a 2-től országszerte módosításokat léptetnek életbe a helyközi autóbuszok közlekedésére vonatkozóan. A menetrendi változások több vonalon érintik Veszprém vármegye területét is. A legfontosabb változások között van, hogy a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 9 órakor Sopronból Veszprémig közlekedő autóbusz 70 perccel korábban 7 óra 50-kor indul. Csornáról 9 óra 20-kor indul tovább. Fontos változás még, hogy a munkanapokon 13 óra 20-kor Várpalotáról Hétfürdői közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13.30-kor induló járat biztosítja, amely a továbbiakban az útvonalon érintett minden megállóhelynél megáll. A Jutasi úti Honvéd szálló előtti kis parkban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a Magyar Veterán Repülők Szövetsége együttműködése eredményeként emlékhelyet avattak augusztus 14-én. Hosszú évek után elsősorban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének kitartó munkája eredményeként a 8-as számú főút mellett átadtak egy Mi-24-es harci helikoptert. Az elkészült emlékmű arra emlékezteti az erre járót, hogy egykoron volt egy olyan repülőtér, ahonnan számos műveleti kiképzési és nem kevés nemzetgazdasági repülési feladatot hajtottak végre, védték a hont.
1: Budapesten veszélytelenítés miatt nem járható a Nagymező utca, a Bajcsy-Zsilinszky útnál, valamint a Weiner-Leó utca, a Nagymező utcánál. A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 78-as trollibusz is terelve jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton, az Astoria felé az Erzsébet térnél a külső sávban. Tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton, a József utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva haladott. Baleset okoz fennakadást a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál. A Kőbányai úton befelé sávlezárásra kell készülni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Jó munkát kívánunk nekik, önöknek pedig nagyon jó utat a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Épp a Sláger FM-en indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Meghallgatjuk ebben az órában Madonna és Sabrina Carpenter újdonságát. Ez lesz a Bring Your Love, és hogyha már újdonság, akkor Bruno Mars-tól is hoztam egyet, az I Just Might-tal indulunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Madonna és Sabrina Carpenter, illetve a Bring Your Love szólt az előzőekben itt nálunk. Augusztus 20-a és 23-a között a 40. Mesterségek ünnepét rendezik meg Budapesten, melynek az Egyesült Államok lesz a díszvendége annak kapcsán, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozatot 250 évvel ezelőtt írták alá. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik bemutatják a hagyományos és a modern technikák ötvözését. Látható lesz közös hímzés, fazekas és fafaragó bemutató, könyvkötészet, valamint az amerikai őslakos kultúrák is megjelennek. A zenei programot pedig a Hot Buttered Rum Bluegrass együttes biztosítja. Mindez augusztus 20-a és 23-a között a Budapesten megrendezendő 40. Mesterségek ünnepén. Menjünk tovább! Érkezik Don Henley és a The Boys of Summer itt a Sláger FM-en.

Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Továbbra is túlnyomóan napos időnk lesz a mai napon, de a délután második felében előfordulhatnak északnyugat felől erősebben megnövekvő felhők. Számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél. Délután 25 fok környékén maximalizálódik a hőmérséklet. Aztán holnap is nagyjából ilyesmi időre számíthatunk. A Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben azonban alapvetően napos, száraz, gyengébb felhős idő várható holnap is. Budapesten veszélytelenítés miatt nem járható a Nagymező utca, a Bajcsy-Zsilinszky útnál, valamint a Weiner-Leó utca a Nagymező utcánál.

0: hetes trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót, a 78-as trolibusz is terelve jár, nem érinti a Zichy Jenő utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton, az Astoria felé az Erzsébet térnél a külső sávban, tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton, a József utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva haladott. Baleset okoz fennakadást a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál. A Kőbányai úton befelé sávlezárásra kell készülni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Jó munkát kívánunk nekik, önöknek pedig nagyon jó utat a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megyünk tovább, érkezik Elton John és az I'm Still Standing, ami akár arról is szólhatna, hogy gyerekkorában milyen traumái voltak, és ennek ellenére még mindig kitart. A 74 éves legenda 2021-ben nyilatkozott arról, hogy bár szakmailag és magánéletileg is révbe ért, gyerekkori traumái miatt néha még mindig felrobban, vagy küzd az önbizalom hiányjal, kiemelte, hogy mennyire boldoggá teszi az apasság, és hangsúlyozta, hogy gyerekeit szeretetben erőszakmentesen neveli, hogy nekik ne kelljen átélniük azt a szorongást, amit ő gyerekként megtapasztalt. Nagyon szép szavak ezek, és örülünk neki, hogy ő így neveli a gyerekeit. Tőle jön tehát az

0: frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vállalásokat tettek a hazai palackozó cégek a GVH eljárásai után. Miskolcon gyártják a paksi fenéküszöb építéséhez szükséges emelő köteleket, és hat ország fiataljai érkeznek Kecskemétre a gyermekotthonok labdarúgó Európa kupájára. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Fogyasztói tájékoztató kampányokat és fenntarthatósági vállalásokat indítanak. A legnagyobb hazai ásványvíz és üdítő italpalackozó cégek a gazdasági versenyhivatal eljárásai nyomán. A GVH 2024-ben 3 vizsgálatot indított a PET palackokkal kapcsolatos környezetvédelmi állítások miatt. Az eljárásokban végül egyik vállalkozásnál sem állapítottak meg jogsértést, ugyanakkor több aggá is felmerült a kereskedelmi kommunikációval kapcsolatban. A cégek ezért vállalták, hogy pontosítják tájékoztatásokat és szemléletformáló kampányokat indítanak. A Magyarországon forgalomba kerülő PET palackoknak jelenleg legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk. A vállalások teljesítését a GVH később utóvizsgálatokkal ellenőrzi. A Miskolci Északfer Kft. Gyártja azokat a speciális emelőköteleket, amelyekkel a honvédség helikopterei a Dunába helyezik a paksi fenéküszöb építéséhez szükséges betonkockákat, közölte a vállalat. A cég 250 darab kötélre kapott megrendelést, ezért a hétvégére rendkívüli műszakot szervezett. Vasárnapi 90 darab készült el, ezeket hétfőn már elszállította a honvédség. További 160 gyártása folyamatban van. A 10 méteres sodrony köteleket 3,4 tonnás teherbe bírásra tervezték. A beruházás célja, hogy biztosítsa a paksi atomerőmű biztonságos és folyamatos hűtővízellátását. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írta az itlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb, kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik meg Kecskeméten a 25. gyermekotthonok labdarúgó Európa kupa döntőjét, írta a Baon. Magyarország mellett Szerbiából, Romániából, Bulgáriából, Észak-Macedóniából, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból érkeznek hátrányos helyzetű fiatalokból álló csapatok. A mérkőzéseket augusztus 24-e és 26-a között a Kecskeméti Atlétikai Centrumban rendezik. A program vasárnap este 7:30-kor a főtéren indul ünnepies megnyitóval és fergeteges partival, ahol többek között Csepregi Éva, Zoltán Erika és Bébi Gabi is fellép. A szervezők Márkó Rosszi szövetségi kapitányt is várják az eseményre. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a Budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című tárlat a Citadellán, közölte a várkapitányság. A Szent István terem online regisztrációja már lezárul, de a helyszínen korlátozott számban még lehet majd jelentkezni. A délután derekán északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadéktól továbbra sem kell tartani. A hazaindulók száraz útviszonyokra számíthatnak, az UV-sugárzás is csökkent. A mai csúcs hőmérséklet pedig mindössze 25 fok.
2: Nem működnek a jelzőlámpák Újpesten az Árpád út István út csomópontban. Várhatóan 16 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton, az Asztória felé az Erzsébet térnél a külső sávban. Tart a helyszínen és a 16. kerületben, a Rákosi úton, a József utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál, illetve a Kőbányai úton befelé sávlezárásra kell készülni. Az M1-es M1-es autópályán szokás szerint Tatabányától Biatorbágyig nehézkes a haladás, úgyhogy aki haladni szeretne, annak az átterelt belső sávot tudjuk nagyon javasolni. A külső sávban a sok kamion miatt nehézkesebb az előrejutás. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, akkor okvetlen ossza meg velünk. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Segítsék egymást az utakon. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM. Még ebben az órában van lehetőségünk együtt rádiózni. Lady Gaga újdonsága, Nagy Bogi és Dash közöse is itt lesz. Illetőleg a One Republic-kal indulunk, jön tőlük az I Ain't Worried.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság után szeptember 11-e és 13-a között a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik meg az év legnagyobb globális csúcseseményét, a World Athletics Ultimate Championship-et. Az új selejtezők nélküli látványos formátumú világdöntőn olyan sztárok lépnek pályára, mint az országos csúccsal kalapácsövető Halász Bence vagy Armand Duplantis, akik a sötét pályaborítású egyedi fénytechnikájú arénában küzdenek meg a bajnoki címért, mindez tehát szeptember 11-e és 13-a között a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Nálunk pedig pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan, két újdonság, Lady Gaga és a The Dead Dance, aztán pedig Nagy Bogi és Des közösen a Jól leszek újra, velük folytatjuk.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Diana King és a Shy Guy. Ez szólt az előzőekben, aztán Kamráddal folytatjuk, tőle érkezik a B-Mine, a friss időjárási és közlekedési infók után.

Továbbra is kellemes napos időre van kilátás a mai napon, aztán elő-elő fordulhat a kisebb-nagyobb szeles időszakok, az északnyugati szél lesz az, ami picit felerősödhet, a délután hátralévő részében sem lesz se túl meleg, se túl hideg, hanem tökéletes 25 fok környéki időjárással lehet számítani, aztán

0: is nagyjából ez lesz. Kicsit szeles, kicsit időnként elboruló, de alapvetően holnap is nagyon kellemes idő lesz. Nem működnek a jelzőlámpák Újpesten az Árpád út István út csomópontban. Várhatóan 16 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton, az Astoria felé az Erzsébet térnél a külső sávban. Tart a helyszínen és a 16. kerületben, a Rákosi úton, a József utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál, illetve a Kőbányai úton befelé sávlezárásra kell készülni. Az M1-es autópályán szokás szerint Tatabányától Biatorbágyig nehézkes a haladás, úgyhogy aki haladni szeretne, annak az átterelt belső sávot tudjuk nagyon javasolni. A külső sávban a sok kamion miatt nehézkesebb az előrejutás. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, akkor okvetlen ossza meg velünk. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Segítsék egymást az utakon. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: slágerek, ahol szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől pedig különleges módon Karakas Balázs tolmácsolásában annyira már nem is különleges, de a lényeg az, hogy itt vagy Balázs. Szervusz, jól nézel ki!
1: Szervusz, pedig egyébként rám is hatott a hidegfront, ami ma megérkezett Budapestre. Jó fejfájással keltem, de hát aztán egy kis nyújtózás, egy kis futás a rakparton, és már is erőm teljében vagyok.
0: Azt a kutya fáját. Hát hogyha nekem fáj a fejem, nem ilyen dolgokat szoktam csinálni, de...
1: Hát jó, hát csaltam is közben egy picit, de volt, amit kifelejtettem a történetből.
0: Jól van, a többit viszont akkor mondd el kérlek majd a hallgatóknak a délután hátralévő részében, és hozzá nekik jó zenéket, jó, hogy kellemesen teljen a munkaidő hátralévő része, aki pedig vezet, az is hazataláljon, hát meg nyilván, aki pihen, az pedig kellemesebben tudja pihenni általad.
1: Úgy lesz, és mondom majd a jófajta program lehetőségeket is, úgyhogy érdemes fülelni.
0: Aj, de jól hangzik. Szuper, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt vagy, én pedig köszönöm szépen a mai figyelmet. Holnap 10-kor találkozunk, senki ne felejtse, hogy holnap már. Ez az utolsó munkanap a héten, nehogy valaki úgy bemenjen dolgozni csütörtökön, hogy nem kellett volna, az milyen szomorú lenne.
1: Azt a nem jóját, 4 napos hosszú hétvége.
0: Azt a kutya fejet, nem is tudom.
1: Boltokban éhezők viadala.
0: Igen. Az egynapos vásárlás mentesség miatt. De nem baj, így szeretjük. Köszönjük szépen tehát a figyelmet. Búcsúzom holnap 10-kor, Tali, és a legjobbakat mindenkinek. Ciao.
1: Ciao.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton film piknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton film piknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Mozgalmas hetet zártak a vízimentők, drasztikusan apadt nyáron a Balaton, a bakonyi vágányzár miatt pótló buszozásra kell felkészülni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mozgalmas hetet zártak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai. A strandokon több mint 450 embert láttak el, 3 embert pedig a vízből is kimentettek. A sürgősségi mentőhajók a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysággal együttműködve eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. Egy alkalommal az országos mentőszolgálat szárazföldi és légi egységeivel közösen dolgoztak. A keresett személyekre végül épségben rátaláltak. A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó egészségügyi személyzete 2 bajba jutottat is ellátott. Egy férfi a vízben futás közben sérült meg, őt a helyszíni ellátás után az országos mentőszolgálat kórházba szállította. Egy szapozó váll sérülése miatt szintén segítségre volt szükség, őt még a vízen ellátták, majd partra szállították. Egyre kisebb a Balaton vízszintje, míg június közepén még 77 cm-t mutattak a műszerek, július elejére 66, július végére pedig 56 cm-re esett vissza a vízszint. Az apadás augusztusban is folytatódott, augusztus 15-én 47 cm-es átlagos vízállást rögzítettek, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint augusztus 17-én reggel is ezen a szinten álltató. Ez azt jelenti, hogy június közepe óta mintegy 30 cm-rel csökkent a vízállás. A mostani állapot azért is feltűnő, mert 2024 elején még a magas vízállás okozott gondot, tavasszal heteken keresztül vizet kellett leereszteni a Balatonból a Sió csatornán keresztül. A jelenlegi 47 cm ugyanakkor nem a tó tényleges mélységét jelenti, hanem a siófoki vízmérce nullpontjához viszonyított érték. A történelmi minimum ennél is alacsonyabb, 23 cm volt. Igazi nyárvégi élménydömpinggel készülnek augusztus 21-én Nagyvázsonyban. A Zicsi Kastély parkjában egésznapos lovas piknik várja az érdeklődőket, ahol lovas bemutatók, tánc, zene, vásár, kézműves programok és esti filmvetítés is szerepel a kínálatban. A gyerekekről sem feledkeznek meg, a Hatfi középkori vándorjátszótér és több népi játék is várja őket. A Kinizsivár és a Zicsi Kastély között elektromos busz is közlekedik óránként, amelyre jelképes 100 forintos jegyet lehet váltani fejenként. 21 órától a Zicsi Kastély parkjában piknikmozit rendeznek, ahol a Mamma Mia című filmet vetítik. A rendezvényre a belépés ingyenes. Rekkenő hőségben teljesítették a 37. Extrémmen Nagyatád embert próbáló távját a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon Toldi Levente és Lady Ána kategória győzelmet aratott, míg Gombos Róbert a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Közép-Európa egyik legnagyobb múltú, hosszú távú triatlon versenyen több mint 220 km várt a résztvevőkre. A versenyzők mintegy 20 Celsius fokos hőmérsékletben kezdték meg a kihívást, később azonban a rekkenő hőség tovább nehezítette a dolgukat. A férfi mezőnyben 257-en, a nőknél pedig 44-en álltak rajthoz, köztük a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A MÁV csoport tájékoztatása szerint karbantartási munkálatok miatt a 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonal egy szakaszán vonatpótló autóbuszok közlekednek. A Bakony vasúton a Vágányzár augusztus 24-én hétfőn 8 óra 10 perctől augusztus 26-án szerdán 22 óráig tart. Ebben az időszakban a tervezett munkálatok miatt a módosítások szerint Veszprém és Zirc között a vonatok helyett MÁV busz vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
1: Budapesten 27-28 fokot mérhetünk ebben a pillanatban, a folytatásban a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék viszont már ettől függetlenül nem várható, viszont megerősödhet városunkban is az északnyugati szél. A folytatásban majd a hajnali órákban 19 fokig hűl le a levegő, holnap napközben pedig olyan 27-28 fok környéki csúcsértékeket mérhetünk, javarészt a felhők dominálhatnak majd a délelőtti órákban, de száraz idő várható, többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Már is nézzük, mi újság a budapesti és a környékbéli vasúti hálózaton. A telefonvonal túl végén már Jancsurák Bence, a MÁV Inform ügyeletes munkatársa. Szervusz Bence, köszöntelek.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A Budapest Vác-Szob vasútvonalon baleset lassítja a közlekedést. A G70-es vonatok a kora délutáni órákig kimaradnak. A többi járatnál 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járaton hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. A tűzijáték után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiója felé. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutás Budapest elővárosába és a vidéki nagyvárosokba. Jó hír a Lajos-Mizsei vonalon utazóknak, hogy már csak holnap estig kell pótlóbuszra szállniuk. Csütörtöktől ismét a teljes vonalon a megszokott menetrend szerint járnak a Lajos-Mizsei S21-es vonatok.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után pedig felhős délután ide vagy oda, én hozom a legjobb zenéket. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, egész úton hazafelé szólnak a legnagyobb slágerek. Ed Sheeran, Mark Cohn, Taylor Swift, előtte pedig az idei foci VB egyik himnuszát indítja Shakira és Burna Boy, jön a Titan!

Siren zenéje a Sapphire szólt, ez a Sláger FM, 4:45 után járunk, jó utat kívánok a hazafelé tartóknak, és bizony ez már a hét utolsó előtti munkanapja. Ez egy rövid héten így esett, és azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen trenírozhatja picikét a lelkünket. Pláne ugye a 20-ai hosszú hétvégén rengeteg jó program vár minket Budapesten. Például jön a nyitott parlament, augusztus 20-a és 22-e között díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül enged betekintést az Országházba. Láthatják az épület kiemelt belső tereit, köztük a díszlépcsőházat és a kupola csarnokot. Megnézhető a díszőrség által őrzött Szent Korona, na meg a koronázási jelvények is. Az ünnepi séta mellett az Országgyűlési Múzeum kiállításai szintén ingyenesen látogathatóak. A belépést szigorú biztonsági átvizsgálás erőzi meg, úgyhogy készüljenek arra, hogy hosszabb lehet majd a várakozási idő, de valószínűleg megéri. Jó szórakozást kívánok hozzá! Stevie Wonder nyugtató ringató dalával útközben. I just called to say hello.

Sláger FM. Minden, amit szeretünk. I'm sorry, I'm here for

0: hangzás, Kygo, Corrald és a Firestone. Huge Can Feel It után járunk már. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják útközben is. Nem sokára Alex Warren érkezik hozzánk. A 2025-ös Ordinary után ezzel a zenével vitte tovább a lendületet. Ja, majd a Fever Dream. Most viszont hozom a közlekedési infókat, és nézzük, milyen idő vár ránk. Egyelőre kitart a borongós idő, most éppen 26-27 fokot lehet mérni a fővárosban. Ma hidegfronti panaszokra számíthatunk, fejfájás, görcsös gondok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek a fővárosban élőknél. Jó hír viszont, hogy megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő, szerintem ezt nagyon sokan érezzük. Ennek ellenére azért érdemes arra készülni, hogy ma és holnap még így nyugisabb a helyzet, de aztán szépen sorjában a jelenlegi előrejelzések szerint a 20-ai hosszú hétvége első két napján megint 34-35 fok lehet. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra ma délután, mondom a közlekedési híreket. Helyszínelést végeznek a 16. kerületi Rákosi úton a József utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, és baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi útnál a belső sávban, így ott is türelemre van szükség. Fontos tudni, hogy baleset volt a 31-es főúton Maglód határában a Jászberényi úton, forgalmi korlátozásokra készülhetnek. Ezek mellett Budapesten azért sokfelé telítettebbek a forgalmi sávok, például a Budaörsi úton, valamint az Alkotás utcában, a Margit körúton, az Attila úton is telítettebbek a forgalmi sávok, a Fő utcában és a Csalogány utcában is több az autós. A pesti oldalt nézve a Kiskörúton sokan vannak, de jelentős a forgalom a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn és a Könyveskálmán körúton, de sok még az autós a Rákóczi úton, az Üllői úton, az Andrássy úton szakaszonként, és jelentősebb forgalmi torlódásokkal találkozhatnak, például a Fiumei úton is. Ezek mellett ne felejtjék el, hogy már ugye a rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger.

Elvis, a Junkie XL és az A Little Less Conversation itt a Sláger FM. 10 perc múlva lesz délután 5 óra, egy pillanatig elgondolkoztam rajta, hogy elmondom, hogy hol van dugó a városban, de rájöttem, hogy sosem hagynám abba a szövegelést, úgyhogy leginkább annyit osztanék meg önökkel, hogy volt egy baleset a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál a belső sávban, és még jelenleg is helyszínelési munkálatokat végeznek a 16. kerületi Rákosi úton a József utcánál, és a Szent Gellért rakparton a Szabadsághíd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik, mert dolgoznak a tűzoltók. Szóval jó utat kívánok mindenkinek, és most egy olyan dal, ami elképesztő különleges, a 2026-os foci VB himnusza egy igazi találkozás. Andrea Bocelli mellett David Guetta és Megan Thee Stallion is hallható ebben a dalban. Azért az, ahogy a klasszikus tenor, az elektronikus pop és a rap egymás mellé kerül, az valami elképesztő. Itt az újdonság, a DNA, most viszont előtte még a Soulwave zenéje, a kalandor is

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
4: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
6: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
7: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
6: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
7: Most!
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
8: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.

0: Hungaroring.hu. Jött egy üzenet, meghallgatom.
1: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
0: Pölöskei, a családi szörp.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Az augusztus 20-ai fővárosi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részében. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutya-kecskepárosnak. Köszöntöm Önöket, Ortopei Dóra vagyok. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő budapesti ünnepi programok után hajnalban mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tűzijáték rövidebb lesz, utána este 11-től hajnali fél 2-ig nagy utcai bulik várják a fővárosba érkezőket több helyszínen, például a Kossuth Lajos téren, a Margit szigeten és a Műegyetem rakparton. A Lánchíd, az Erzsébet híd és a Margit híd zárva lesz, ezért érdemes metróval közlekedni majd. A BKK éjjel fél 3 amíg járatja a metrókat, sűríti az éjszakai buszokat és a hatos villamost, így könnyebben elérhetők a pályaudvarok és buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a nagymegye székhelyek és megyei jogú városok felé. A MÁV csoport hosszabb útvonalon és később indulással közlekedett több járatot, valamint Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is indít mentesítő vonatokat. Szeptember 1-én kezdődik, és június 18-án ér véget a 2026-2027-es tanév, amelyben 180 tanítási nap vár a diákokra. Ez egy nappal kevesebb az előző tanévnél, két év alatt pedig már három nappal csökkent a tanítási napok száma. A rendeletből az is kiderül, hogy az őszi szünet október 22-e és november 2-a között, a téli szünet december 18 és január 4-e között, a tavaszi szünet pedig március 24-e és április 5-e között lesz. A központi írásbeli felvételit január 23-án tartják. Az országos mérések március 22-e és május 28-a között zajlanak majd. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról, adta hírül az RTL híradó. Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten. A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért, írja a Pénzcentrum. A híradó kérdésére a MOHU most azt írta, a fővárosi lomtalanítás jövőjével kapcsolatban még folynak az egyeztetések. A Madame Tussaud Budapest is megemlékezik az államalapítás ünnepéről, méghozzá Szent István Biasz figurájával, amely a több hónap munkával a 250 éves Brand London melletti műhelyében alkottak meg magyar szakértők bevonásával. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István a király rockopera dallamai is felcsendülnek tűzijátékot idéző fénysók kíséretében. Magyarország első királyának Biasz szobra mellett a magyar történelmi és kultúra több nagy alakja is látható, Mátyás királytól Kossuth Lajoson, Széchenyi Istvánon, Liszt Ferencen keresztül egészen Sziszi és Karádi Katalin figurájáig. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutya-kecskepárosnak, Timonnak és Pumbának, miután lejárt a két hét és a gazdájuk nem jelentkezett értük, közölte a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány. Hangsúlyozták, hogy a két állat csak együtt költözhet, mert augusztus elején, befogásuk után hamar kiderült, hogy rendkívül ragaszkodnak egymáshoz. Amikor elválasztották őket, mindketten hangos sírásba kezdtek. A kutyában nem volt csíp, így a gazdáját sem tudták beazonosítani, ezért a jogszabályok szerint két hétig vártak a tulajdonos jelentkezésére. Mivel ez nem történt meg, most állatorvosi vizsgálatok és oltások következnek. A Timon és Pumba nevet az állatotthon adta nekik a Facebookon kommentelők javaslatai alapján. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
6: Most a felhős idő uralkodik Budapesten, 25 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Mondanám, hogy holnap másképp lesz, de akkor nagyot hazudnék, mert hogy elméletileg most azt mutatják itt az előrejelzések, hogy azért holnap is eléggé sokat láthatjuk a felhőket. Nem mondom, néha kisüthet a nap, de azért néha meglephetnek bennünket a felhők és a záporok is. Bár ez lesz számítva, amúgy meg száraz idő várható, azt mondják, ha nálam meteorológiából okosabbak. A legmelegebb órákban holnap 27 Celsius fok várható. Egyelőre még felettünk a hideg front, ez okozhat némi zűrzavart a fejekben, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák formájában.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Mindenki menne hazafelé, és itt nem győzöm eléggé hangsúlyozni a feltételes módot, hiszen sok egyéb körülmény nehezíti a közlekedésünket. Például baleset nehezíti az autózást a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi útnál a belső sávban, számoljanak plusz menetidővel. Ezek mellett volt korábban egy baleset az M1-esen Budapest felé az M0-as autóúti csomópontjában. Korábban volt ott nagy torlódás, most már ez szépen lassan feloszlóban van. Baleset volt a 31-es főúton is, Maglód határában a Jászberényi út előtt. Ott a forgalmat megállították, és mindkét irányban torlódnak a járművek a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Számíthatnak arra is, hogy azért sokfelé nehéz a haladás, például a Nagykörúton szakaszonként, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, továbbá a Károly körúton, a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér előtt, a Széna tér előtt, valamint az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lassú a haladás még az Erzsébet híd, a Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton, a Baross térnél és a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt. Vigyázzunk egymásra útközben!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul a zenefolyam, ami hazavezeti önöket a munkahelyről. Hello, Karakas Balázs vagyok, és tényleg hozom a legjobbakat. Mindjárt jön Ella Langley vadonatúj zenéje. Előtte pedig itt van Chapel Roan, a dal, ami elképesztően nagyot ment, köszönhető egy picike kis 80-as évekbeli beütésének. Good luck, babe!

Egy felejthetetlen dal, a Fine and Cannibals és a Good Thing. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy eléggé szürke kedd délutánon. Egyébként már nagyon várjuk szerintem az augusztus 20-ai hosszú hétvégét Budapesten, pláne így a csúcsforgalomban, mondjuk a dugóban ülve, úgy kellemes lehet az ezen történő ábrándozás. Hát lesz mit csinálni Budapesten. Például ott lesz majd a Magyar Ézek utcája a Várkert bazár környezetében. Ez egy gasztronómiai fesztivál, a hagyományos magyar ételkultúrát és a Kárpát-medence kulináris örökségét mutatja be. Különböző tájegységek jellegzetes fogásai, emellett ugye lesznek kistermelői kamrakincsek, kézműves sajtok, minden egyéb finomságot lehet ott kóstolgatni. És itt debütál majd a 2026-os Magyarország tortája cukormentes változatban is. És mindezek mellett ugyebár családi programok, koncertek és kulturális bemutatók. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá megfelelő szólós ütemekkel. A zseniális Olivia Dean énekel már. Itt a Man I Need. A legnagyobb sláger.

0: Doobie Brothers és a Long Train Running itt a Sláger FM-en ekkora zenék szólnak, elmúlt már fél hat is, nem sokára Sabrina Carpenterrel hörpintjük a frissítőt, jön az espresso, előtte pedig a friss közlekedési információkra is ránézünk, és azt is mondom, hogy milyen idő várható Budapesten. Budapesten 25 fokot mutatnak most a hőmérők, egészen borongós az idő, és egy hideg front igyekszik összeborzolni az idegrendszerünket, de bízom benne, hogy nem hagyjuk neki. Hajnalban holnap 19 fokig hűl le a levegő, és a napközbeni csúcsértékek 27 fok környékén alakulnak. Lehetnek felhősebb körzetek, de időnként kisüthet a nap, de alapvetően száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati és a délnyugati szelet. Csütörtökön már sok napsütésre lesz kilátás, bár helyenként még lehet gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatar is. Budapesten aznap már akár 34 fok is lehet. Jelentős torlódással találkozhatnak a főbb budapesti útvonalakon, és sajnos több ponton lehet balesettel is összefutni. Történt egy a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál a belső sávban, és jelenleg helyszínelnek a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál, ott a forgalom egy sávon váltakozva halad. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, csak szólok, nehogy ott is baleset legyen a dologból. Viszont volt egy baleset az 5-ös főúton Alsó-Némedi közelében, ott egy személyautó az árokba hajt. Ott a 22-es kilométernél egy sávon váltakozva halad a forgalom jelen pillanatban. Számoljanak arra a budapesti autósok, hogy továbbra is akadozik az előrejutás a Nagykörúton szakaszonként, de telítettek a forgalmi sávok a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, és tovább a Károly körúton, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Széna tér előtt, na meg az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, és tovább a Krisztina körúton a Vérmenző útig. Lassú haladással találkozhatnak a Vámház körúton a Kálvin tér előtt, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal, a Tököli úton a Baross térnél, na meg a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

és egy dal, ami sokaknak erőt ad, hiszen csak úgy sugárzott belőle a magabiztosság. Ez volt a Flowers itt a Sláger FM-en. Egy borongós kedd délutánon is ilyen jó zenéket játszunk. Odakint 24-25 fokhonol, egészen kellemes, friss a levegő. Még akkor is érzik ezt talán, hogyha mondjuk a dugóban ülnek, hiszen abból aztán van bőven a budapesti utakon. Például azért a Nagykörút forgalma is akadozik, Kiskörúti, a Hungária körgyűrűn, Könyves-Kálmán körúton sem egyszerű most az áthaladás. Rákóczi út, Kerepesi út, szintén zenész. Egyébként a Balcsi-Zsilinszky úton, az Andrássy úton is nyűgösebb azért a helyzet, de hát hogyha a budai oldalra tekintünk, a Margit körút, Krisztina körút, Alkotás utca útvonal is azért eléggé recsegős. Szóval kitartást kívánok mindenkinek. A folytatásban 6 órakor majd mondjuk a híreket, aztán majd a kíváncsi műsor is kezdődik. De még előtte Zsidenyi Adrien énekel, és megindul a föld.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: több az illegálisan lerakott szemét a Bakonyban az országos átlaghoz képest. Lakópark épül Balatonfüreden az Aranyhíd sétányon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Veszprémi Erdőgazdaság ZRT adatai alapján a Bakonyban az ország más területeihez képest jellemzően nagyban űzik az erdei szemét lerakását az elkövetők. Van, ahol a gyakran ismétlődő kisebb lerakások, máshol pedig néhány rendkívül nagy volumenű hulladékgóc felszámolása jelent komoly feladatot, a Bakonyban ez utóbbi. A Verga 82 felszámolási esetben több mint 5100 tonna hulladékot távolított el 2020 eleje és 2026 július vége között. Ez a teljes ilyen hulladék mennyiség több mint 40%-a, miközben az összes esetnek alig 2%-át jelenti. Az erdőgazdaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. 3-4 szintes épülettömbben 69 lakást terveznek Balatonfüreden az Aranyhíd sétányon, alig néhány száz méterre a Balatontól. A területen korábban napközés tábor működött, az utóbbi években azonban elhanyagoltan állt. A kisfaludi strand mögött az Aranyhíd sétány és az Arácsi sét között található több mint 11.000 négyzetméteres ingatlan ma még nagy részt fákkal borított. A tervek szerint az épületek alatt mintegy 92 férőhelyes mélygarázs, a felszínen további parkolók készülnek. A belső kertben a tervek szerint medence, pihenőterek, játszótér és közösségi funkciók kapnak helyet. A helyszínen kihelyezett hirdetés szerint megkezdődött az előértékesítés. 3 épületet, 69 lakást, kültéri medencét és mélygarást hirdetnek, a prémium lakások négyzetméter árát pedig 2,7 millió forinttól jelölik. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19 és 22 között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járat igazítaniuk a programjukat. Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagolyvonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Szeptember 1-től a 2-től országszerte módosításokat léptetnek életbe a helyközi autóbuszok közlekedésére vonatkozóan. A menetrendi változások több vonalon érintik Veszprém vármegye területét is. A legfontosabb változások között van, hogy a tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 9 órakor Sopronból Veszprémig közlekedő autóbusz 70 perccel korábban 7 óra 50-kor indul. Csornáról 9 óra 20-kor indul tovább. Fontos változás még, hogy a munkanapokon 13 óra 20-kor Várpalotáról Hétfürdői közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13.30-kor induló járat biztosítja, amely a továbbiakban az útvonalon érintett minden megállóhelynél megáll. A Jutasi úti Honvéd szálló előtti kis parkban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, valamint a Magyar Veterán Repülők Szövetsége együttműködés eredményeként emlékhelyet avattak augusztus 14-én. Hosszú évek után elsősorban a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének kitartó munkája eredményeként a 8-as számú főút mellett átadtak egy Mi-24-es harci helikoptert. Az elkészült emlékmű arra emlékezteti az erre járót, hogy egykoron volt egy olyan repülőtér, ahonnan számos műveleti kiképzési és nem kevés nemzetgazdasági repülési feladatot hajtottak végre, védték a hont.
1: Budapesten 24-25 fokot lehet mérni ebben a pillanatban, és javarészt felhős az idő. Ez bizony így marad a folytatásban is. Legalábbis holnap délelőttig biztosan, amikor jöhet némi napsütés, de azért holnap is naposabb, felhősebb időszakok válthatják egymást, de a jelenlegi előrejelzések szerint Budapesten marad a száraz idő. Többfelé kísérhetik viszont élénk, néhol erős lökések majd a nyugati és a délnyugati szelet. Aztán csütörtökön már jön az augusztus 20-a és sok-sok napsütés, úgyhogy bőven lehet majd szabadtéri programokat szervezni, bár aznap meleg lesz Budapesten, akár 34 fokot is mérhetünk. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, jelentős torlódásra készülhetnek a budapesti utakon, és hát ugye nem is járható minden olyan út, ami a kis súlyunkban van, hiszen például az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt le van zárva a budai alsórakpart a Margit híd és a Petőfi híd között, meg a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon a Budára vezető oldalon lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat meg most csak a gyalogosok használhatják, szóval őskáosz van. Jelentős torlódással találkozhatnak az Alkotás utcában, a Krisztina körúton és a Margit körúton, de egyébként a budai oldalon a felső rakpart haladása is enyhén szólva is érdekes, illetőleg arra érdemes még készülni, hogy sok az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton. Jelentős torlódások vannak jelenleg a Rákóczi úton, az Andrássy úton, meg egyébként a környező kis utcákon, átvezető útvonalakon szintén hasonló a helyzet. Jelentős torlódásra készülhetnek még azok, akik a Fiumei úton kívánnának egy kis egérutat nyerni ott a két körút között. Ami még nagyon fontos, hogy szintén torlódással találkozhatnak az M1-es autópályát használók a Budapest felé vezető oldalon, Bicske és Biatorbágy között, az 5-ös főúton pedig Alsó-Németinél egy személyautó az árokba hajtott.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Így 6 óra után pedig rajtoljon a kívánságműsor. Hello, Karakas Balázs vagyok. Jöhetnek a zenei kérelmek, 0630303958-as, ami telefon és SMS számunk. Gabi kérésével kezdünk, aki Robin Tick-től és T.I.-től és Farrell-től akarja meghallgatni a Blurred Lines, de ez rajtól!

0: A Pet Shop Boys és az Always On My Mind, de szeretjük ezt a dalt, és itt a Sláger FM, benne a Kívánság műsor, 0630303095-8-as a számunk. Itt van már valaki a vonalban. Haló, Sláger FM, tessék, Balázs vagyok.
1: Hello, János vagyok, itt szeretnék írni a dalt az esti Kívánság műsorba.
0: Szervusz János, szuper, honnan telefonálsz?
1: Várpalotáról.
0: Szuper, bőven itt vagy vételkörzetünkben. Mondd, melyik dalt játszam le?
1: A Spivers-től a Wannabe-t szeretnénk kérni.
0: És kinek küldjük?
1: Minden slágeretem hallgatónak és dolgozzanak előre szép hosszú hétvégét kívánva.
0: Kell még dolgozni a hosszú hétvégéig, vagy úgy ezt a hetet már te berendezted, és béke van?
1: Hát az utóbbi.
0: Tehát akkor már nyugi van, elmentél Szabira, aztán majd jövő héten várnak téged újra.
1: Igen, igen.
0: Hát így kell ezt csinálni. Küldöm neked a Spice Girls dalát, itt a Wannabe. Szép estét.
1: Jó, rendben van, köszi.

0: Egy vadonatúj dalt játszottunk, Miles Smith-nek elt a Hold Me in the Dark szólt, ez itt a Sláger FM. 3 perc múlva már este 6:30 lesz, nem sokára részleteiben kitekintünk, például a közlekedési információkra is. Közben pedig itt a kívánság műsora 0630303095-8-as számunkon. Írhatnak, hívhatnak és elmondhatják, hogy mi az a dal, amit szívesen hallgatnának. Esztertől kaptam egy üzenetet. Szia, a barátnőmnek Dorinának szeretném küldeni a Tűzvarázsló című dalt. Ma van a születésnapja, sok boldog 30-at kívánok neki. Nem írtad meg, hogy a Tűzvarázslóból melyik verziót szeretnéd, úgyhogy én a Dr. Béres és Király Viktor közös feldolgozást választottam. Szóljon nektek a zene, ezzel kívánok én sok boldog születésnapot!
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can

0: hozom a közlekedési híreket is. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Ott torlódik a forgalom a Reméz utcáig a hozzánk bejutott legutóbbi információk szerint, és hát persze telítettebbek a forgalmi sávok. Akadozik az előrejutás a Nagy körúton szakaszonként, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Ady Endre úton az Erzsébet tér előtt, valamint tovább a Károly körúton, a Margit körúton is sokan vannak a Szél Kálmán tér felé a Széna tér előtt, valamint az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, és tovább a Krisztina körúton a Vérmezőig is azért nyűgös a közlekedés. Lassú a haladás az Árpád hídon a Budára vezető oldalon, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, sokan vannak a Tököli úton a Baross térnél, és a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza tér előtt. Ne feledjék, hogy a rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit és az Erzsébet híd között. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: I'm Dua Lipa.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger

Sláger FM kívánság műsorában Sir Tom Jones és Musti Sex Bomb. 0630303958-as a számunk, ide juttathatják el önök is, hogy mi az a zene, amit szívesen meghallgatnának. Ezek mellett pedig persze, hogy eszünkbe jutnak az ünnepi programok, hiszen vár minket már lassan a hosszú hétvége, és az augusztus 20-ai budapesti esti fénysó és tűzjáték után képzeljék el, ingyenes éjszakában nyúló buli kezdődik a Kossuth téren közvetlenül a parlament előtt. A diszkotér zenei kínálata mai zenéket és persze a korábbi évtizedek ismert slágereit egyaránt felvonultatja, ezért több korosztályt is megszólít, úgyhogy bátran mehetnek. Sőt, mi több, képzeljék el, a program első fellépője aznap este 9:30-tól az Anima Sound System lesz, akik különleges audiovizuális DJ szettel és persze a legendás Anima dalokkal készülnek, de jön majd Jumo Daddy is, és még lehetne sorolni. Kellemes kikapcsolódást az augusztus 20-ai esti bulihoz, és ezeken túl persze itt vannak a zenei kírelmek. Andristól kaptam egy üzenetet. Szia a feleségemnek, Krisztinek, ma van a születésnapja. Egy jó dalt légy szíves, válasz neki a 80-as évekből, hiszen mindannyian szeretnénk újraélni a fiatalságunkat. A oké, semmi akadálya, vissza a sétáló magnunk hőskorába a Talk Talk-kal. Ez már az It's My Life, itt a Slágeren.

egy új zene, Katzai, a Lánybanda, tőlük a Gabriela szólt. Ez a Sláger FM egész úton hazafelé. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, de még előtte Zsuzsi kérése, aki azt írta: szia, a férjemnek, Csabának szeretném küldeni az Ireshirtől a Take a Chance on Me-t, ez az egyik nagy kedvence, és éppen kamionozik Budapest környékén, úgyhogy fel tudnád vele dobni a napját. Semmi akadálya, Ireshirt, Take a Chance on Me-t a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Úszóműre telepített új dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán. Európa legnagyobb Mária szobrát avatták fel Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Az előterjesztése mellett pontosít polgári jogszabályt és megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotás hiányosságokat. Holnaptól ismét jelentősen nőnek az üzemanyagárak, írja a holtankorjak.hu. Mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj ára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedik. Eszerint a 95-ös benzinhez literenként 584 forint helyett már 596 forintért, a gázolajhoz pedig literenként 673 forint helyett 681 forintért juthatunk hozzá. Több száz négyzetméteres úszóműre telepített új dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán, a beruházás költsége pedig akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja, derült ki a Világgazdaság által megismert beszámolóból. A fővárosi közgyűlés 2024-ben kezdeményezte a folyami úszoda vizsgálatát. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT 2025 őszén bemutatta a tanulmányt, most nyáron pedig az engedélyezés állásáról számolt be. A projekt jelenleg azért áll, mert a közterület használat engedély hiányzik, és kiderült, hogy a partfal betonja nem elég erős az eredeti rögzítési megoldáshoz. Három műszaki változatot vizsgálnak. 358, 414 és 663 négyzetméteres úszóplatformokat, amelyekben a Duna vize folyamatosan átáramlik. A dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozásában a Vajó Város és Folyó Egyesület is részt vett. 49 helyszínt vizsgált, ezek közül 25 alkalmas lenne lebegő Duna fürdőre. A cél, hogy legkésőbb 2030-ra létrejöjjön Budapest első biztonságos belvárosi dunai fürdőhelye, amelyet ingyenesen lehetne használni. Szeptemberben 4 napra ismét a hazai borkultúra találkozó helyévé válnak a budavári palota teraszai. Jön a 35. Budapest Borfesztivál, több száz magyar és nemzetközi borral, pezsgőkkel, prémium gasztronómiával, vezetett kóstolókkal és koncertekkel. A júliumi év díszvendége Amerika. A Savoyai teraszon az Egyesült Államok, Uruguay, Argentina, Chile és Brazília borai mutatkoznak be. Napközben ingyenes pop-up kóstolók és szakmai programok várják a látogatókat. Este pedig folytatódik a Quaterka beszélgetés sorozat, a koncertek után pedig DJ-k veszik át a terepet. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy 15 méter magas korona alakú talapzaton áll, amely kilátó teraszként is működik, és lift is vezet fel rá. A szobor így Európa legmagasabb Mária szobra lett. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló alkotás egy lengyel milliárdos házaspár adományából készült, és a Konotopjei Mária szentély mellett kapott helyet. A szobor magasabb, mint a Rio de Janeiro felett álló 38,5 méteres megváltó Krisztus szobor. A lengyel szoboravatását Mária mennybevételének ünnepére időzítették, és a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Egyelőre kitart a borongós idő, a fővárosban hajnalban 19 fokig hűl majd le a hőmérséklet, holnap a napközbeni csúcsértékek 26-27 fok környékén alakulnak. Helyenként felhősebb, időnként naposabb idő, ezek így váltakoznak, nagyjából így lehet jellemezni a holnapi napot, de jelentős mennyiségű csapadékot a fővárosra és környékére már nem ígértek a meteorológusok. Csütörtökön aztán már süt ránk a napsugár, tengerszínű kék is lehet az ég, jelentős felhősödést aznapra nem ígérnek, és akár 34 fokos kánikula is ránk köszönhet. Ismét marad a szitu pénteken szintén ugyanez, bár aznap már eshet is. Nem felejtkezünk el az autózókról sem, jó utat kívánok. Ugye tudjuk jól, hogy az augusztus 20-ai rendezvények miatt már most lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között, és a pesti alsórakpartot is a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon a Budára vezető oldalon lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat most csak a gyalogosok használhatják, és lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Hát ennek okán nyilván azért a városban van némi kis anomália a közlekedésben. Például akadozik az előrejutás a Nagykörúton szakaszonként, sokan vannak a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton és az Erzsébet tér előtt, és hát persze tovább a Károly körúton, a Margit körúton, a Szélkálmán tér felé a Széna tér előtt, na meg az Alkotás utcában is sokan vannak a déli pályaudvarnál, és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lassabb a haladás az Árpád hídon a Budára vezető oldalon, sokan vannak a Kossuth-Lajos utcában az Asztória előtt, és a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt. Volt egy balesetünk is, méghozzá a Szentendrei úton befelé a Rákóczi utca után a külső sávban.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Rajtol a kívánság műsorunk második órája. Hello, én Karokas Balázs vagyok. Jöhetnek a zenei kirámek. Kívánalmak a 0630303095-8-as számra. Egy igazi belevaló művésznővel, Adéllal indul most a zenefolyam. Jó munkát a dolgozóknak, jó utat a hazafelé tartóknak.
0: Sláge.

Chesney Hawks és a The One and Only. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják így 4-8 tájékán is, amikor azért a forgalom még mindig combos a fővárosban, úgyhogy sok-sok türelmet kívánok mindenkinek, aki most éppen próbálná átszelni településünket. Ezek mellett azért ne felejtsük el, hogy itt egy hosszú hétvége lassacskán, úgyhogy ismét ingyenesen lehet belépni majd a Magyar Vasút Történeti Parkba. A családi program kicsiket és nagyokat egyaránt a vasút történetének és technikai világának felfedezésére hívja. Benézhetnek régi mozdonyok belsejébe, felkereshetik egy mozdony vezetőállását, és közelről szemlélhetik a különböző korszakok vasúti járműveit. Kívánom, hogy legyen meg hozzá a jó szórakozás, és persze, itt vannak a kérések, kívánságok, hiszen ez a Sláger FM kívánság műsora. Claudia írt nekem egy üzenetet. Szia, szeretnék valami jó lendületes dalt, még este 9-ig dolgozunk, nagyon kéne valami üzemanyag. Semmi akadály, Claudia, a Pointer Sisters dala már a tiétek. I'm so excited! Tonight.

egy jó olyan erős dal. A Pain and Glory szólt itt nálunk a Sláger FM-en. 7:30 előtt járunk egy kicsivel. Töltsük együtt a mai estét, hiszen a Kívánság műsor továbbra is itt van velünk. 06303030958-as a számunk. Ide írt nekem nemrég Dani. Szia, a feleségemnek Annának szeretném küldeni Terry Swims The Door-ját. Nagyon-nagyon szereti ezt a dalt, most egy pár napot külön kell töltenünk. Ő Esztergomban tartózkodik, de hallgatja a Sláger FM-et. Az bizony nagyon-nagyon jól teszi. Terry Swims zenéje a tiétek. Itt a The Door.

A parlagfű pollen koncentrációja Budapesten elérte a tüneteket okozó közepes szintet. A következő napokban a szeles idő hatására a pollen koncentráció emelkedni fog, és egyre több felé érheti el a magas szintet. A csalánfélék, a kenderfélék, az ürömpollen koncentrációja a közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a főváros légkörében a pázsitfű, az ótifű, a lórom, a libatopfélék és a hárs pollenje is. A kültéri allergén gombák közül vannak olyanok, melyeknek a spóraszáma közepes, másoké pedig az alacsony tartományban alakul. Baleset okoz fennakadást a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt, a forgalom egy sávban halad. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Szentendrei úton befelé a Rákóczi utca után a külső sávban. Csak gondoltam, hogy valami jó hír is jót tehet a bioritmusnak. A 42-es villamos jelenleg nem közlekedik, sajnos rosszul

0: Az Unbelievable, ők voltak az IMF, ez a Sláger FM, ahol hamarosan diszkózunk, meg közben azért örülünk annak, hogy közeledik a hosszú hétvége. Képzeljék el, 22-én például ingyenes Salsa a Parkban eseményt rendeznek a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Az est zenei alapját a Somtress élő koncertje adja, amelyet José DJ Kuba latin szettjei egészítenek ki. Közös tánctanítás lesz majd, így aztán a közönség nem csak hogy hallgathatja a zenét, de aktívan be is kapcsolódhat a programba. Kubai hangulat, élő zene, közösségi tánc. Kell ennél több egy jó hosszú hétvége eltöltéséhez. A Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik ezt meg augusztus 22-én. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és természetesen mindezek mellett itt van a kívánság műsor, hallgatunk pedig itt van a vonalban. Szia, milyen zenét játszok neked?
1: Sziasztok, Összegyűjt Fájértök, szeretném kérni egy teleres muzsikát, a Leo.
0: Szuper, diszkózunk egyet, neked szól a Let's Go!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ani, Joanne, Angelina, German Otta. Kicsit értetőbben Lady Gaga és a hatalmas nagy dal, a Dead Dance itt a Sláger FM kívánság műsorában. Önök mondják meg, hogy mi szóljon. Kaptam is egy üzenetet Banditól. Szia, a lányomnak, Grétának szeretnék küldeni egy jó nyúlevel Empire dalt. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem és nagyon hiányzik. Rendben, a tiétek a Denizzel közös valahol, ezzel már a kívánság műsor véget ért. 8 órakor híreket mondunk, de utána is jövök még hasznos információkkal és a legnagyobb magyar slágerekkel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap telefilmes élményekkel.
2: Veszprémpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: Mozgalmas hetet zártak a vízimentők, drasztikusan apadt nyáron a Balaton, a bakonyi vágányzár miatt pótló buszozásra kell felkészülni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mozgalmas hetet zártak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai. A strandokon több mint 450 embert láttak el, 3 embert pedig a vízből is kimentettek. A sürgősségi mentőhajók a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysággal együttműködve eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. Egy alkalommal az országos mentőszolgálat szárazföldi és légi egységeivel közösen dolgoztak. A keresett személyekre végül épségben rátaláltak. A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó egészségügyi személyzetek 2 bajba jutottat is ellátott. Egy férfi a vízben futás közben sérült meg, őt a helyszíni ellátás után az országos mentőszolgálat kórházba szállította. Egy szapozó válsérülése miatt szintén segítségre volt szükség, őt még a vízen ellátták, majd partra szállították. Egyre kisebb a Balaton vízszintje, míg június közepén még 77 cm-t mutattak a műszerek, július elejére 66, július végére pedig 56 cm-re esett vissza a vízszint. Az apadás augusztusban is folytatódott, augusztus 15-én 47 cm-es átlagos vízállást rögzítettek, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint augusztus 17-én reggel is ezen a szinten álltató. Ez azt jelenti, hogy június közepe óta mintegy 30 cm-rel csökkent a vízállás. A most A mostani állapot azért is feltűnő, mert 2024 elején még a magas vízállás okozott gondot, tavasszal heteken keresztül vizet kellett leereszteni a Balatonból a Sió csatornán keresztül. A jelenlegi 47 cm ugyanakkor nem a tó tényleges mélységét jelenti, hanem a siófoki vízmérce nullpontjához viszonyított érték. A történelmi minimum ennél is alacsonyabb, 23 cm volt. Igazi nyárvégi élménydömpinggel készülnek augusztus 21-én Nagyvázsonyban. A Zicsi Kastély parkjában egésznapos lovas piknik várja az érdeklődőket, ahol lovas bemutatók, tánc, zene, vásár, kézműves programok és esti filmvetítés is szerepel a kínálatban. A gyerekekről sem feledkeznek meg, a Hatfi középkori vándorjátszótér és több népi játék is várja őket. A Kinizsivár és a Zicsi Kastély között elektromos busz is közlekedik óránként, amelyre jelképes 100 forintos jegyet lehet váltani fejenként. 21 órától a Zicsi Kastély parkjában piknik mozit rendeznek, ahol a Mamma Mia című filmet vetítik. A rendezvényre a belépés ingyenes. Rekkenő hőségben teljesítették a 37. extrémmen nagyatád embert próbáló távját a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon Toldi Levente és Lady Ána kategória győzelmet aratott, míg Gombos Róbert a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Közép-Európa egyik legnagyobb múltú, hosszú távú triatlon versenyen több mint 220 km várt a résztvevőkre. A versenyzők mintegy 20 Celsius fokos hőmérsékletben kezdték meg a kihívást, később azonban a rekkenő hőség tovább nehezítette a dolgukat. A férfi mezőnyben 257-en, a nőknél pedig 44-en álltak rajthoz, köztük a Veszprémi Egyetemi Sportklub triatlonistái. A MÁV csoport tájékoztatása szerint karbantartási munkálatok miatt a 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonal egy szakaszán vonatpótló autóbuszok közlekednek. A Bakony vasúton a Vágányzár augusztus 24-én hétfőn 8 óra 10 perctől augusztus 26-án szerdán 22 óráig tart. Ebben az időszakban a tervezett munkálatok miatt a módosítások szerint Veszprém és Zirc között a vonatok helyett MÁV busz vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ügyle mellém.
1: A magyar rock zenefene gyerekei, a Tankcsapda és az ügyle mellém itt a Sláger FM-en. Hamarosan a Groovehouse-zal folytatjuk, és most már holnap csak a hét utolsó munkanapján kell úgy megfelelő erőt demonstrálni, és aztán már jöhet a négy napos hosszú hétvége. Ennek okán Budapesten forgalmi korlátozásokra számíthatnak. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt már most lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára vezető oldalon lezárták a külső sávot és a

0: Szakács Gergő zenéje a Képtelen szólt. Kellemes estét kívánok, ma is a Sláger FM-et hallgatják. Ha véletlenül dolgoznának ezen késői órán, akkor is hozom a jó zenéket. Mindjárt Takács Nikolász is velünk lesz. Mindeközben azért mondom, hogy holnap is lehetnek még felhősebb időszakok Budapesten, a reggeli órák pedig kellemes hűvössel 19 Celsius fokkal indulnak majd, napközben pedig akár a 27 fokot is elérhetjük majd. De állítólag legalábbis a jelenlegi előrejelzések szerint napközben marad a száraz, gyengén felhős idő, többfelé kísérheti majd élénk, néhol erős lökés a nyugati délnyugati szelet. És hát ahogy nézem a hosszabb távú előrejelzést, amit Budapestre adtak ki, már a 20-ai hosszú hétvégének az első két napján is azért ismételten meleg lesz 34-35 fokkal. Nálunk pedig, ahogy ígértem, a mindig kalapot viselő úriember énekel, jön Takács Nikolász, tőle pedig a zene kísér majd az úton.
1: Az

Váci Eszter, Berri és a Felejthetetlen Egyedül, ez itt a Sláger FM, és hogyha például a hosszú hétvégén egyedül lennének, akkor erre is van megoldás, ugyanis várja például a Szentendre és Kanzen önöket a Kenyér Lelke Fesztivállal, ott rendezik meg a hazai kézműves pékségek nagy ünnepét. Az idei esemény a biolisztekre, a közösségi pékségekre, a fenntartható értékláncra, továbbá a Gazda, a Molnár és a Pék együttműködésére irányítja a figyelmet. Mintegy 70 kiállító vesz részt, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek. A nagy színpad szakmai beszélgetéseknek ad helyet, a workshop színpadon pedig bemutatókat tartanak majd, és ráadásul mindez ingyenes. A program kóstolható finomságokat, gyakorlati bemutatókat is felvonultat, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni annak, aki számára érdekes. Én persze jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze Carmen Pál, Balázs és az Oliver from Earth közöséhez. Tőlük a People Person következik most. It's like

Március végétől ők voltak a Zanzibár itt a Sláger FM-en. Köszönöm szépen, hogy a keddestét is együtt tölthetjük. Perceken belül 9 óra lesz, hamarosan friss információk érkeznek hozzánk. Mindezek mellett pedig egy olyan zene, amit szerintem mindenki ismer, hiszen a 80-as évektől egy legenda. A KFT Elizabeth-je következik.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Volt

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az augusztus 20-ai fővárosi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutya-kecskepárosnak. Köszöntöm Önöket, Ortótei Dóra vagyok. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő budapesti ünnepi programok után hajnalban mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tűzijáték rövidebb lesz, utána este 11-től hajnali fél 2-ig nagy utcai bulik várják a fővárosba érkezőket több helyszínen, például a Kossuth Lajos téren, a Margit szigeten és a Műegyetem rakparton. A Lánchíd, az Erzsébet híd és a Margit híd zárva lesz, ezért érdemes metróval közlekedni majd. A BKK éjjel fél 3 amíg járatja a metrókat, sűríti az éjszakai buszokat és a hatos villamost, így könnyebben elérhetők a pályaudvarok és buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a nagymegye székhelyek és megyei jogú városok felé. A MÁV csoport hosszabb útvonalon és később indulással közlekedett több járatot, valamint Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is indít mentesítő vonatokat. Szeptember 1-én kezdődik, és június 18-án ér véget a 2026-2027-es tanév, amelyben 180 tanítási nap vár a diákokra. Ez egy nappal kevesebb az előző tanévnél, két év alatt pedig már 3 nappal csökkent a tanítási napok száma. A rendeletből az is kiderül, hogy az őszi szünet október 22-e és november 2-a között, a téli szünet december 18 és január 4-e között, a tavaszi szünet pedig március 24-e és április 5-e között lesz. A központi írásbeli felvételit január 23-án tartják. Az országos mérések március 22-e és május 28-a között zajlanak majd. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról, adta hírül az RTL híradó. Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten. A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért, írja a Pénzcentrum. A híradó kérdésére a MOHU most azt írta, a fővárosi lomtalanítás jövőjével kapcsolatban még folynak az egyeztetések. A Madame Tussaud Budapest is megemlékezik az államalapítás ünnepéről, méghozzá Szent István viasz figurájával, amely a több hónap munkával a 250 éves Brand London melletti műhelyében alkottak meg magyar szakértők bevonásával. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István a király rockopera dallamai is felcsendülnek tűzijátékot idéző fénysók kíséretében. Magyarország első királyának viasz szobra mellett a magyar történelmi és kultúra több nagy alakja is látható, Mátyás királytól Kossuth Lajoson, Széchenyi Istvánon, Liszt Ferencen keresztül egészen Sziszi és Karádi Katalin figurájáig. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutya-kecskepárosnak, Timonnak és Pumbának, miután lejárt a 2 hét és a gazdájuk nem jelentkezett értük, közölte a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány. Hangsúlyozták, hogy a két állat csak együtt költözhet, mert augusztus elején befogásuk után hamar kiderült, hogy rendkívül ragaszkodnak egymáshoz. Amikor elválasztották őket, mindketten hangos sírásba kezdtek. A kutyában nem volt csíp, így a gazdáját sem tudták beazonosítani, ezért a jogszabályok szerint 2 hétig vártak a tulajdonos jelentkezésére. Mivel ez nem történt meg, most állatorvosi vizsgálatok és oltások következnek. A Timon és Pumba nevet az állatotthon adta nekik a Facebookon kommentelők javaslatai alapján. A Sláger FM híreit Ortótei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Randám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az unisex is a csoda az élet. Csodaszép estét kívánok, ez itt a Sláger FM. Bodnár Tibor és a Ladány Bene 27 története arról szól, hogy hogyan tud egy jamaikai gyökerű zenei világ magyar közeggé, pesti koncertélményé és több generációs örömzenévé válni. Nemrég a Slágerkultban járt Bodnár Tibor, a zenekar alapítója és gitárosa, a vele készült beszélgetésről hallhatnak most.
1: Egyébként ezek a Marley emlékkoncertek lényegében teljesen másak, mint egy Ladány Bene koncert?
2: Hát abszolút, mert itt csak Bodnár.
1: Hiszen ott csak az ő életművéből.
2: Csak Marley számokat játszunk, és úgy hívunk vendégeket, kibővül a zenekar, külön erre próbálunk sokat. Mondjuk van egy bő keretünk, amivel bármikor meghívható a zenekar, és elő is szokott fordulni azért évközben is.
1: Igen, hogy ezzel mentek.
2: Hogy ezt kéri egy-egy helyszín. Nem mondanám, hogy sokat turnézunk vele, de azért nagyon emlékezetes szigetfellépéseink vannak, szigetekről, nem annyira régiekből is, tehát ezzel azért voltunk jó pár helyen, de mindig változik, ahogy a vendégek is kérnek egy-egy dalt, hogy ő ezt szeretné énekelni, vagy ezt játszani, és akkor bejönnek számok. Most is lesz egy olyan dal, amit nagyon régóta nem játszottunk.
1: Na melyik?
2: A Roots Rock Reggae.
1: Az rajta volt a lemezen?
2: Szerintem igen.
1: Ugye? No, hát van egy téma, és érzi jól kérlek, tehát nem, abszolút nem kekeckedés, de itt több tribute zenekar volt az elmúlt hetekben nálam. És akkor ennek a jelenségnek a lélektanáról beszélgettünk. Most ti, amikor Marley-t játszotok, akkor az tribute forma, vagy valami más?
2: Hát szerintem mindkettő. Én azt gondolom, hogy remélem volt itt a Led Zeppelin, a Vörös Gabiék
1: már
2: is többször.
1: Persze.
2: Vagy a Cry Free, most velük is így kapcsolatban állok, de hogy ők is hasonló megszállottságból, szeretetből nekik is nagyon sokat jelenthetett, mondjuk például a Led Zeppelin muzsikája, Sipeki Zolinak a Jimmy Page technikája, nyilván sokan tanultak azokból a riffekből, tehát nekik ugyanúgy sok mindent jelenthet. Én is nagyon szeretem a Zeppelin, csak annyira nem mélyültem el, mint a regi zenében. És ezért az formálta őket. Nyilvánvalóan egy nagy szív mögé téve, meg hát az, hogy ezeket jó is játszani, hál' Istennek van közönsége is, úgyhogy valami ilyesmi. Mi a regivel ennél tehát én úgy érzem legalábbis, és magamról, hogyha beszélek, hogy nekem ez egy szívügyem, tehát én a gitárom, éneklésem és a koncertek mellett én a szervezési részében is benne vagyok, tehát az, hogy ez a műfaj, és akkor kicsit kitágítva nem csak Bob Marley muzsikájáról, de a regi zenével kapcsolatban valahogy ilyen elhivatottságot érzek, hogy ezt itt Magyarországon tudnia kell a közönségnek, hogy mi ez a zene.
1: És képzeld, hogy én sosem gondoltam rátok tribute zenekarként. Tehát az, hogy a Ladány Bene játszik Marley dalokat, ez nekem tök természetes. De valószínűleg azért, mert játszottatok is mindig. Valami mindig volt a koncert programban is,
2: mindig
1: ugye?
2: Mindig van, igen, igen. De érdekes, hogy most kérdezted, és az előbb említettem a Szigetet, ott van egy, nem tudom, van-e még, most ez egy jó pár éve nem voltunk meghívva, de a Tribute színpad között, a nagy színpad mellett, és ugye a Sziget közönsége 98%-ban külföldi vendégből állt, és akkor pum, befejezett 23 órakor a nagy színpad, és mi meg a Buffalo Soldier nyitányon indultunk a tőle 30 méterre balra lévő színpadon, és az tribute koncert volt, mert ott a közönség azt várta, hogy hallja ezt a slágert, és akkor mi azokat így megadtuk. Az egy tribute koncert volt, és semmi, nem azt mondom, hogy nem több, csak hogy ez is így is jó volt, tehát ott egy ilyen sláger, talán így tribute, és úgy meg így meg.
1: Mert ahogy, egyébként a február 7-e az nem slágerparádé lesz?
2: Az sosem az.
1: Sose az,
2: tehát
1: igen.
2: Nekünk az sosem, minimálisan volt szempontunk, tehát mi annál a 96-os albumnál is, Bob Marley emlékére albumnál, amit említettél, ott is az volt, hogy mi a B-oldal 2-es számot is szeretnénk megmutatni, szóval nem csak azt az 5-öt, amit a magyar rádiók előtte játszottak, One Love, You Be Loved, Buffalo Soldier, I Shed the Sheriff és a No Woman No Cry.
1: Igen.
2: Tehát, hogy meg a Three Little Birds, akkor az már 6.
1: Ja, okay. Hány album van egyébként Marleynek?
2: Hát jaj, most egy számot hadd ne mondjak, de ugye
1: van miből válogatni.
2: 8-9 olyan van, ami a menedzserése alatt volt az Island Recordsnál.
1: Te egyébként a Joe Cocker változatot azt szeretted?
2: Hú, zavarva ejtettél.
1: Katyu Billa, azt hiszem, azt énekelte ő.
2: Ő azt énekelte?
1: Az persze, az 1000%.
2: valamelyik napon. Boniem énekelte a Novo Man O'Cry-t, azt tudom.
1: De volt Joe Cocker
2: is.
1: Na majd meghallgatjuk, ha befejeztük a beszélgetést.
2: Ez biztos jó lehetett, mert a Joe Cocker-t nagyon szeretem.
1: Jó, hogy... akkor nincs így meg.
2: Aha, nekem nincs.
1: Aha, na, ez fura. Fura, de oké. Majd hallgass meg, és kíváncsi leszek. Követed azokat, akik játszanak Marlikat a világban?
2: Hát a világban azért túlzás, hogy úgy annyira követném. Fiainak egy voltam jó párnak a koncertjén.
1: Most azok milyenek?
2: Hát ugye, mint a fiú gyerek az apjától próbál elrugaszkodni, vagy hogy ne azt utánozza, aha, de hát nyilván oda koppintott a tourmanager, hogy nem a te albumaidat ismerik a világszerte, hanem, és akkor úgy volt, hogy mindig énekelt két számot a saját új albumáról, egy öreg, tehát aztán megint, és akkor így volt mindig helyre téve a dolog, aha, hogy egyrészt ja, Marlinak hívnak, és apám fia vagyok, másrészt, hogy ez a műfaj, jaj, tényleg ez az a műfaj.
1: De tetszett egyébként, amit lát?
2: Te. Nagyon jók, nagyon profik, aha, meg hát sok, tehát a vérükben van úgy felnőni, hát most főleg a nagyobb gyerekek, az Iggy Marley, a Julian, a neveket most hadd ne soroljam, de akik tud úgy, hát nőnek, Marley, úgy nőnek fel, gyerekek, hogy a turnén ott focizgatnak, igen, amiközben igen, apa játszik fönt.
1: Az más.
2: Igen, azért más.
0: A teljes Slágerkultban készült interjút a Sláger Premium applikáció podcastjai között tudják visszahallgatni. A folytatásban pedig a Magna Cum Laude következik. Jön tőlük a köszönet!

A Republik és az Engedj közelebb. Ma este is a Sláger FM-et hallgatják, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nagyon friss lesz hajnalban a levegő Budapesten, hiszen akár 18-19 fokig is lehűlhet majd, ami ahhoz képest, ami volt a kánikulában, már szerintem nagyon frissnek nevezhető. Holnap sem lesz 26-27 foknál melegebb. Mindezek közben pedig a ma esti lazítás mellé én egy fonyódi születésű énekesnő slágerét hozom, aki a Margaret Island énekesnőjeként vált ismerté, most viszont már a szóló karrierjét egyengeti. Lábas Viki és az ő új zenéje, itt a 30-valahány.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

foci edzőből lett énekes, vagy az énekesből foci edző, néha azért az idővonallal bajban vagyok. Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani. Csodaszép estét kívánok a Sláger FM-mel. Jön a hosszú hétvége, mindenki ebben a lázban ég már. Augusztus 20-21-én pedig a Magyar Honvédség ingyenes interaktív bemutatóval vár minket a Városliget Kóskároly sétányán, szóval lesz azért program. Mindkét napon 10 és este 6 óra között lehet közelről megismerni a katonák mindennapjait és a haderő korszerű eszközeit. A kiállított technikák között szerepelnek harckocsik, önjáró lövegek, gyalogsági harcjárművek is, valamint légvédelmi rendszerek és radarok egészítik ki a bemutatót. És hát vannak kipróbálható dolgok is. Lézeres céllövészet, airsoft eszközök, VR szimulátor és drón akadálypálya. Tűzszerész, kutyás, illetve katonai közelharc bemutatót is tartanak, szóval tényleg lesz ott minden. Jó szórakozást hozzá! Ez a Kóskároly sétányon a Városligetben, augusztus 20-án és 21-én. Nálunk pedig most a Tátrai Band, tőlük pedig egy emlékezetes hazai, itt a Hajnali Szél!

egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt. Befejeződött a BKK jegy és bérletautomata hálózatának teljes megújítása. Csütörtökön indul a 13. Vertigo filmhét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte a Miskolci járásbíróság az M3-as autópályán 12 halálos áldozatot követelő baleset okozásával gyanúsított lengyel buszvezető letartóztatását 30 napra. A halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétség 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást az ügyészség kezdeményezte, mivel szerintük a gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban három helyszínen hárman vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Befejeződött a Budapesti Közlekedési Központ jegy- és bérletautomata hálózatának teljes körű megújítása. A főváros szerte működő több mint 300 automata kívülbelül korszerűbb lett, és 37 vadonatúj nagy kijelzős készülék is szolgálja az ügyfeleket. A 2014-ben megjelent automaták a budapesti és agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornájává váltak, ezért a több mint 10 éves géppark felújítása elengedhetetlen volt. Az automaták üzembehelyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A legnagyobb forgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a De-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint több belvárosi csomópont automatái adják. Augusztus 20-a és 26-a között ismét megrendezik a 13. Vertigo filmhetet a Budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta három árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles. Vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket. A Vertigo film hétről Kárpáti György programfelelős egyetemi oktató beszélt a Sláger FM-nek.
2: A helyszín ezúttal is a fővárosi Art Plus Cinema, és augusztus 20-tól 26-ig minden nap három Art filmet vetítünk, és hogy ez érdekes legyen, nem csak az elmúlt időszak legjobb európai és magyar Art filmét nyújtjuk át eszenciálisan, hanem...
0: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan! 103.1 Sláger FM Veszprém! Sláger FM! Sláger FM. A legnagyobb slágerek.
1: A film hétvidékre is eljut, idén Debrecen, Jászberi, Miskolc, Szeged, Szolnok és Szombathely is csatlakozik. Katania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amit az Etna kitörése miatt vezettek be, így az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek, között a légi kikötőüzemet. Az Etna kitörések 60 ezeret kezdődtek.

0: gyorsági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Úszóműre telepített új Dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán. Európa legnagyobb Mária szobrát avatták fel Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Az előterjesztése mellett pontosít több polgári jogszabályt és megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotás hiányosságokat. Holnaptól ismét jelentősen nőnek az üzemanyagárak, írja a holtankorjak.hu. Mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj ára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedik. Ez szerint a 95-ös benzinhez literenként 584 forint helyett már 596 forintért, a gázolajhoz pedig literenként 673 forint helyett 681 forintért juthatunk hozzá. Több száz négyzetméteres úszóműre telepített új Dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán, a beruházás költsége pedig akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja, derült ki a Világgazdaság által megismert beszámolóból. A fővárosi közgyűlés 2024-ben kezdeményezte a folyami úszoda vizsgálatát. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT 2025 őszén bemutatta a tanulmányt, most nyáron pedig az engedélyezés állásáról számolt be. A projekt jelenleg azért áll, mert a közterület használat engedély hiányzik, és kiderült, hogy a partfal betonja nem elég erős az eredeti rögzítési megoldáshoz. Három műszaki változatot vizsgálnak. 358, 414 és 663 négyzetméteres úszóplatformokat, amelyekben a Duna vize folyamatosan átáramlik. A Dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozásában a Vajó Város és Folyó Egyesület is részt vett. 49 helyszínt vizsgált, ezek közül 25 alkalmas lenne lebegő Duna fürdőre. A cél, hogy legkésőbb 2030-ra létrejöjjön Budapest első biztonságos belvárosi Dunai fürdőhelye, amelyet ingyenesen lehetne használni. Szeptemberben 4 napra ismét a hazai borkultúra találkozó helyévé válnak a budavári palota teraszai. Jön a 35. Budapest Borfesztivál, több száz magyar és nemzetközi borral, pezsgőkkel, prémium gasztronómiával, vezetett kóstolókkal és koncertekkel. A júliumi év díszvendége Amerika. A Savoyai teraszon az Egyesült Államok, Uruguay, Argentina, Chile és Brazília borai mutatkoznak be. Napközben ingyenes pop-up kóstolók és szakmai programok várják a látogatókat, este pedig folytatódik a Quaterka beszélgetés sorozat, a koncertek után pedig DJ-k veszik át a terepet. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy 15 méter magas korona alakú talapzaton áll, amely kilátó teraszként is működik, és lift is vezet fel rá. A szobor így Európa legmagasabb Mária szobra lett. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló alkotás egy lengyel milliárdos házaspár adományából készült, és a Konotopjei Mária szentély mellett kapott helyet. A szobor magasabb, mint a Rio de Janeiro felett álló 38,5 méteres megváltó Krisztus szobor. A lengyel szoboravatását Mária mennybevételének ünnepére időzítették, és a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Úszóműre telepített új Dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán. Európa legnagyobb Mária szobrát avatták fel Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Az előterjesztése mellett pontosít polgári jogszabályt és megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotás hiányosságokat. Holnaptól ismét jelentősen nőnek az üzemanyagárak, írja a holtankorjak.hu. Mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj ára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedik. Eszerint a 95-ös benzinhez literenként 584 forint helyett már 596 forintért, a gázolajhoz pedig literenként 673 forint helyett 681 forintért juthatunk hozzá. Több száz négyzetméteres úszóműre telepített új Dunai fürdő épülhet a Margit-sziget budai oldalán, a beruházás költsége pedig akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja, derült ki a Világgazdaság által megismert beszámolóból. A fővárosi közgyűlés 2024-ben kezdeményezte a folyami úszoda vizsgálatát. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT 2025 őszén bemutatta a tanulmányt, most nyáron pedig az engedélyezés állásáról számolt be. A projekt jelenleg azért áll, mert a közterület használat engedély hiányzik, és kiderült, hogy a part fal betonja nem elég erős az eredeti rögzítési megoldáshoz. Három műszaki változatot vizsgálnak. 358, 414 és 663 négyzetméteres úszóplatformokat, amelyekben a Duna vize folyamatosan átáramlik. A Dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozásában a Vajó Város és Folyó Egyesület is részt vett. 49 helyszínt vizsgált, ezek közül 25 alkalmas lenne lebegő Duna fürdőre. A cél, hogy legkésőbb 2030-ra létrejöjjön Budapest első biztonságos belvárosi Dunai fürdőhelye, amelyet ingyenesen lehetne használni. Szeptemberben 4 napra ismét a hazai borkultúra találkozó helyévé válnak a budavári palota teraszai. Jön a 35. Budapest Borfesztivál, több száz magyar és nemzetközi borral, pezsgőkkel, prémium gasztronómiával, vezetett kóstolókkal és koncertekkel. A jubileumi év díszvendége Amerika. A Savoyai teraszon az Egyesült Államok, Uruguay, Argentina, Chile és Brazília borai mutatkoznak be. Napközben ingyenes pop-up kóstolók és szakmai programok várják a látogatókat. Este pedig folytatódik a Quaterka beszélgetés sorozat, a koncertek után pedig DJ-k veszik át a terepet. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Konotopje faluban. Az 55,6 méter magas emlékmű egy 15 méter magas korona alakú talapzaton áll, amely kilátó teraszként is működik, és lift is vezet fel rá. A szobor így Európa legmagasabb Mária szobra lett. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló alkotás egy lengyel milliárdos házaspár adományából készült, és a Konotopjei Mária szentély mellett kapott helyet. A szobor magasabb, mint a Rio de Janeiro felett álló 38,5 méteres megváltó Krisztus szobor. A lengyel szoboravatását Mária mennybevételének ünnepére időzítették, és a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: földnek eresetek.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
0: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
0: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emeleten lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az augusztus 20-ai fővárosi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutyakecskepárosnak. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő budapesti ünnepi programok után hajnalban mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tűzijáték rövidebb lesz, utána este 11-től hajnali fél 2-ig nagy utcai bulik várják a fővárosba érkezőket több helyszínen, például a Kossuth Lajos téren, a Margit szigeten és a Műegyetem rakparton. A Lánchíd, az Erzsébet híd és a Margit híd zárva lesz, ezért érdemes metróval közlekedni majd. A BKK éjjel fél 3-ig járatja a metrókat, sűríti az éjszakai buszokat és a 6-os villamost, így könnyebben elérhetők a pályaudvarok és buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a nagymegye székhelyek és megyei jogú városok felé. A MÁV csoport hosszabb útvonalon és később indulással közlekedett több járatot, valamint Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is indít mentesítő vonatokat. Szeptember 1-én kezdődik, és június 18-án ér véget a 2026-2027-es tanév, amelyben 180 tanítási nap vár a diákokra. Ez egy nappal kevesebb az előző tanévnél, két év alatt pedig már 3 nappal csökkent a tanítási napok száma. A rendeletből az is kiderül, hogy az őszi szünet október 22-e és november 2-a között, a téli szünet december 18 és január 4-e között, a tavaszi szünet pedig március 24-e és április 5-e között lesz. A központi írásbeli felvételit január 23-án tartják. Az országos mérések március 22-e és május 28-a között zajlanak majd. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról, adta hírül az RTL híradó. Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten. A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért, írja a pénzcentrum. A híradó kérdésére a MOHU most azt írta, a fővárosi lomtalanítás jövő évvel kapcsolatban még folynak az egyeztetések. A Madame Tussaud Budapest is megemlékezik az államalapítás ünnepéről, méghozzá Szent István viaszt figurájával, amelyet több hónap munkával a 250 éves Brand London melletti műhelyében alkottak meg magyar szakértők bevonásával. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István a király rockopera dallamai is felcsendülnek tűzijátékot idéző fénysók kíséretében. Magyarország első királyának viaszt szobra mellett a magyar történelmi és kultúra több nagy alakja is látható, Mátyás királytól Kossuth Lajoson, Széchenyi Istvánon, Liszt Ferencen keresztül egészen Sziszi és Karádi Katalin figurájáig. Örökbefogadókat keresnek a dabasi kutyakecskepárosnak, Timonnak és Pumbának, miután lejárt a két hét és a gazdájuk nem jelentkezett értük, közölte a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány. Hangsúlyozták, hogy a két állat csak együtt költözhet, mert augusztus elején, befogásuk után hamar kiderült, hogy rendkívül ragaszkodnak egymáshoz. Amikor elválasztották őket, mindketten hangos sírásba kezdtek. A kutyában nem volt csíp, így a gazdáját sem tudták beazonosítani, ezért a jogszabályok szerint két hétig vártak a tulajdonos jelentkezésére. Mivel ez nem történt meg, most állatorvosi vizsgálatok és oltások következnek. A Timon és Pumba nevet az állatotthon adta nekik a Facebookon kommentelők javaslatai alapján. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Cher című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül, a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Baranyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgőn, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozzunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt. Befejeződött a BKK jegy és bérletautomata hálózatának teljes megújítása. Csütörtökön indul a 13. Vertigo filmhét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte a Miskolci járásbíróság az M3-as autópályán 12 halálos áldozatot követelő baleset okozásával gyanúsított lengyel buszvezető letartóztatását 30 napra. A halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétség 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást az ügyészség kezdeményezte, mivel szerintük a gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban három helyszínen hárman vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Befejeződött a Budapesti Közlekedési Központ jegy- és bérletautomata hálózatának teljes körű megújítása. A főváros szerte működő több mint 300 automata kívülbelül korszerűbb lett, és 37 vadonatúj nagy kijelzős készülék is szolgálja az ügyfeleket. A 2014-ben megjelent automaták a budapesti és agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornájává váltak, ezért a több mint 10 éves géppark felújítása elengedhetetlen volt. Az automaták üzembehelyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A legnagyobb forgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a De-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint több belvárosi csomópont automatái adják.